0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
1: Let's get this thing off.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Topcore és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Brasnyó Zoltán.
1: Jó reggelt! Na mi a nagy helyzet?
2: Jó reggelt!
1: Atti már is jött, hogy jó reggelt, szép ébredést kívánok. Ugye kis piacról is, figyelj, halálé, mi történt tegnap. Imádom különben azt, amikor mekkora különbség van az ilyen intézmények között, akik itt támogatva vannak, meg a magánvállalkozások között, nyilván két hatalmas
2: intézményesített
1: világ. Hatalmas különbség van, ugye az egyik az kapja a támogatást, és el kell, hogy költse, a másik meg kell, hogy küzdjön érte. Ebből aztán jönnek érdekes dolgok. Például tegnap színházakat jártam végig, itt Észak-Bácskában és Bánátban.
2: Tegnap? Színházakat jártál végig? Miért?
1: Ugyanis dolgozok egy olyan céggel, akinek az a lényege, hogy ilyen különböző textilekkel foglalkozik, többek között ezek a hatalmas függönyök, amik ott szétmennek, meg bejönnek.
2: Ja, értek.
1: Meg, ezekkel foglalkozik. Mentünk átnézni ezeket. Ez szuper. És van egy, most nem mondom, hogy hol, mert vicces a sztori. Nem mondom, hogy hol, de már Bánátban vagyunk, és van egy gyönyörű, tényleg felújított, fantasztikus az egész, hogy néz ki. Hatalmas anyagok, gyönyörű ülések, minden szép.
2: Aha.
1: És mondja a kivitelező az ottaninak, hogy minden szuper, kellene nekünk a távirányítót leteszteljük. Azt mondja, a távirányító? Azt mondja, mihez? Hát ezt mondja, a függönyhöz, ahhoz a hatalmashoz. Ja, az mozog? Az tud mozogni, az a nagy függöny? Hát mondja, igen, maguk nem húzták be soha. Mi nem tudtuk, hogy az mozog. Tényleg? Az, hogy tényleg, és a távirányító. Mi azt mondja? Ja, mert azt mondja, ja, hogy nem kézzel, hanem hogy motorral mozog. Azja, hát igen,
2: ja, igen, igen.
1: Önök rendelték. Hát akkor csak be se húzták? Nem, hát mi oda kötöttük a széléhez, az szép.
2: Aha.
1: Azt mondja, komolyan. És kezdte, nem lett meg a távirányító, de mondta ez a kivitelező, hogy oké, nem baj, alapvetően lehet kézzel is. De hogy? És lekötötte, és mutatta, hogy megindított kézzel, tehát egy picit meghúzod, akkor a motor aktiválódik, és behúzza.
2: Aha.
1: És így nézték, és így... Wow, nekünk ilyenük van.
2: Nem is tudták, hogy ilyen
1: hozzá
2: van. És ez hány éve volt
1: három
2: nekik?
1: Három éve. Amikor nem érdekel, hogy mennyibe kerül, csak
2: hát vagy
1: tudod, kit érdekel.
2: Hát jó, de az, aki legyártotta, az gondolom elmondták, hogy ez így lehet, nem? Vagy,
1: hát, azt úgy látszik, mennyire érdekelt azt a valakit, aki...
2: Ja, aki átvette. Ugye.
1: Aki átvette, jó van, ott van, kit érdekel.
2: Jó van, majd használja.
1: Könnyen jött, könnyen megy, kit érdekel. Tudod, hihetetlen különben, tényleg hihetetlen. Sok ilyennel találkozok, de mondom, ez tegnap, ez halálja, ez nagyon
2: szupi.
1: Jó volt.
2: Ez érdekes.
1: Hát jó.
2: Bánátban valahogy.
1: Persze, van ez így, hát most
2: jó,
1: mit csinálsz?
2: Jó, van, most mit csináljak
1: most
2: én
1: is? Most nem azért, mert bánátiak, most véletlenül jöttünk
2: ki. Nem, csak próbálom belokra, most ez nem ilyen, hogy a bánáti nem tudja. Nem ezért mondtam.
1: Bezzek, ha itt lenne nálunk kész a bácskában. Azok tudnák.
2: Csak próbáltam valahogy belokalizálni, hogy merre felé.
1: Amúgy az azt mondja, hogy voltam Észak-Bácskában, hogy színházban, azok tudták, hol a
2: távirányító.
1: Csináljak, tényleg, de hát ez egy ilyen történet. Na minden különben lényegtelen.
2: Persze, de... mindegy, az ilyen szempontból. De van ilyen, én is hallottam ilyenről, már most nem tudom, nem fogom neked tudni itt felidézni, majd ha tudtuk volna, hogy erről beszélünk, vagy tudtam volna, hogy erről beszélünk, akkor neki, végig gondolom. De
1: fel kell
2: de
1: vannak,
2: hát igen, de vannak, tehát én is találkoztam már ilyen esetben, hogy valaki valamit vett, és ez tényleg ez lehet így, igen lehet.
1: Igen.
2: Ja, használod 10 éve, nem tudtad.
1: De hát láttam én olyat is, hogy valami technikai cuccot vásárolt az egyik ismerősöm, most ez tök mindegy, ki.
2: Igen.
1: Amit meg tudtak venni azért, mert pályázatból vették meg, és megjött, és akkor én is mentem nézni.
2: Ez külön műfaj.
1: Igen, és akkor mentem nézni, és mondtam, hogy wow, ez brutál, mondom. Most ezért mit fogtok dolgozni? Azt mondja, hát azt még nem tudom. Most ki fogja kezelni? Hát azt se tudom.
2: Igen, van.
1: De hát van, mert lehet. Szóval érdekes dolog ez a van, mert lehet különben, tudod, ez a van, mert lehet.
2: Van, mert lehet, igen.
1: Erre különben az egyik barátom mondott egy jót, amikor beszélgettünk arról, vagy valami feljött a téma, én igazából csak ültem, ott hallgattam, amikor mondják, hogy milyen érdekes, amikor az emberek vásárolnak ingatlanokat, és tudod, sosincs vége, mert vannak olyan emberek, akik megveszik az egyik lakást, a másikat, ott kiadják ezt, de már 8.-10. tartanak.
2: Igen.
1: És mondják, hogy hol a vége, hogy van ennek vége, és mondják, nincsenek az egésznek vége.
2: Hát de mi lenne a vége? Hát ez mindig nem a több pénzről szól, minél több lóvét termelj ki.
1: Hát igen, tudod, de tudod, nagyon sok ember számára tudod, mindig feltevődik a kérdés, hogy hol a vége. Hát, én tudom, hogy nincs vége. Tehát a válasz egyszerű, nincs vége. De akkor tudod, így beszélgetnek, és mondják, hogy hát tudod, egy idő után már csak a birtoklás a lényeg. Hogy tud.
2: Tud, hogy van.
1: Tud, hogy van. Még
2: láttam
1: van,
2: egy videót, ez a flip watch, I will flip watch till I can get a Rolex. Ez hogy flipper.
1: Vannak ilyen stószok.
2: Én egyébként, amikor én ezt láttam, vagy elkezdtem nézni, akkor arra gondoltam, hogy ez most már valami lehetetlen történet lesz. Hát annyira nem volt. Meg azért ez időbe tellett a fickónak.
1: Mivel nem indított? Tudod-e?
2: Egy Citizen órával, ami $20 volt. Uh-huh. És azzal indított.
1: Hát csak a hallgatóknak elmondom, bocsánat, ez a flipping, ez azt jelenti, hogy mindig cserebb elérem addig, amíg mindig...
2: Addig veszem és adom el, igen, amíg nem lesz annyi pénzem, hogy tudjak venni egy Rolexet.
1: Igen, tehát eladok jó áron egy órát, veszek jó áron magamnak egy órát, amit aztán meg én jó áron tudok eladni, tehát hogy mindig keresek. Egyszer csak majd eljutok egy Rolexet.
2: És egyszer csak eljutok a Rolexig, és akkor ez egy elég hosszadalmas feladat volt, és voltak benne, tehát az volt nekem érdekes, hogy ő feltette egy órát, és akkor jelentkezett rá valaki, eBay-en, vagy valamelyik ilyen online piactéren, és akkor az volt neki gyanús, hogy úgy többet ajánl, mint amennyit, vagy legalábbis így bőven elfogadta az összeget, amit ő ajánlott, vagy még többet is ajánlott, vagy valami ilyesmi.
1: Igen.
2: Itt, hogy az volt gyanús, hogy akkor ez a valaki, ez így egyet vásárolt eddig életében, és mondja, húha, ez itt, tehát hogy gyanús, hogy lehet, hogy nem meg se fogja kapni a pénzt. De akkor tett egy próbát, és akkor ez így bejött. És ez neki kétszer-háromszor volt ilyen, hogy sikerült valami olyan órát beszerezni, amire egy mindig volt egy vevő. De ez nem azonnali történt, nem az, hogy egyik napról a másikra adtál. Én is azt hittem, hogy ez majd olyan videó lesz, hogy akkor ezt feltettem, ezt eladtam, ezt tudod, és akkor két hét alatt meg volt a Rolex. Nem volt meg két hét alatt a Rolex. Tehát ez egy hosszadalmas, több hónapon át tartó folyamat volt, de eljutott a fickó a Rolex.
1: Na le a kalapa, különben Zoli is megérkezett.
2: Csak nagyon aktívan árult.
1: Persze, vannak ezek az ilyen történetek, amúgy persze ez nem olyan, mint az a nagy öreg sztori, hogy a, nem is tudom, kivel szoktak példálózni a Rockefellerre, hogy indult el, és akkor mondta, hogy volt neki egy almája. Akkor ezt ismered, ugye?
2: Igen.
1: Hogy volt egy almám, és akkor azt megtörölgettem, kifényeztem, és akkor azt el tudtam cserélni két almáját, és ezt játszottam addig, amíg már volt egy alma ládám. Aztán volt már kettő almaládám, és utána rököltem $30 millió. De van ez
2: a történet. És az almaládám, így hopp, kidobtam, ott degöljön meg.
1: Kell a túrónak,
2: ott rohadjon meg az
1: almaládám. Hát ezek nem ilyen történetek, hát ilyen, nekem nagy kedvencem volt, ilyen hasonló logika volt, az úgynevezett Wheeler Dealers. Emlékszel te arra?
2: No,
1: az nagyon
2: no.
1: ment a tévében, ott az volt a lényeg, hogy szintén egyszerű. Volt egy fickó, aki autókra vadászott, és volt egy haverja, aki pedig fel tudta őket javítani. És akkor mentek ők is az olcsó autóval, először találtak egy olcsó autót, akkor ez a fickó feljavította, eladták jobb áron, akkor vettek egy drágábbat, akkor azt is, és akkor ott is ment, nem tudom, mi volt a cél, valami sportkocsi, hogy majd akkor azt elérik. El lehet ezt érni. Mondjuk abban a Wheeler Dealers-ben azt számoltam mindig, hogy tök érdekes, mert ott mindig ott a matekot is bemutatták, hogy ennyibe került az autó, ennyibe került az alkatrész.
2: Hát az úgy érdekes, ja.
1: Mindig, és akkor úgy ennyi a profit, és akkor mindig azon gondolkodtam, hogy csak a szegény mesternek a zárát nem számolták bele sose. Ő így mindig ingyi dolgozott, de hát jó, hogy a csapat része volt, úgyhogy nyilván. De mondjuk ezt így én csinálnám úgy, hogy valami mesternek kiadnom állandóan, akkor nyilván ez nem működne. De hát jó, ez egy másik történet. Hanem nekem az jut eszembe valamelyik nap, hogy képzeld el, elébben dobta a Netflix a Fast and the Furious első részét.
2: Oh.
1: Ami ott valamikor ugye a 2000-es évek elején volt. Én most mondanám, hogy 2001, de nem vagyok benne biztos. De 2000-es évek eleje. És én nem tudom, hogy te vissza tudsz emlékezni, vagy neked volt-e az ismeretség körödben, aki ezt csinálta, de te emlékszel, hogy az konkrétan megbolondította a világot?
2: Hát engem nem, de nagyon sok embert igen.
1: Megbolondította a világot.
2: Én egy kivétel voltam. Tehát, hogy
1: akkoriban, nem tudom, hogy nektek ez megvan-e, vagy tényleg, hogy valaki ezt csinálta.
2: A tuning culture beindult, igen. Az nagyon, az biztos.
1: Az egyik ilyen nagyon érdekes dolog volt, amikor az emberek az ajtókra elkezdtek ragaszgatni kínai jeleket. Vagy ilyen valami hasonlókat.
2: Hát Japán. Amit ugye, Japán fő.
1: Lehet, hogy Japán.
2: Japán, azért, mert...
1: A Kína aznál úgy ír? Az más?
2: Hát az más.
1: Az más. Akkor japán jeleket.
2: De a japán jelek azok meg a japán autókultúrából jönnek. Tehát, hogy ott vannak ezek az ilyen
1: Na jó, de hát ez az itteni ember nem tudja, hogy mi az a japán jel.
2: Oké, nem, mondjuk de hát amiket ragaszgattak, azok japán jelek voltak. Na igen,
1: ja,
2: jó,
1: ugye,
2: jó,
1: de
2: jó.
1: Igen, de lehet,
2: hát ezzel összefüggésben.
1: Lehet az is, hogy nem tudom, azt írt az oldalán, hogy nem tudom, jó a leves, vagy lehet, fogalmunk lehet, sincs, de ezt nem tudjuk meg. De ugye a neon csövek.
2: Ez egy automárkáknak a logói.
1: De ott ugye a neon csövek, azok mennyire mentek, vagy nevezzük inkább az autó alatti megvilágítás. Hát Istenem, amikor megjelent egy olyan autó, ami neki, amit világított az alja, Jézus Isten, ez fantasztikus volt.
2: Igen, az fantasztikus volt.
1: Fantasztikus volt, de hát mi mindent megtettünk azért.
2: Nosztalgiába gondolsz vissza.
1: Igen, de hát, egyszerűen mindent megpróbáltunk megtenni azért, hogy mi ezt reprodukálni tudjuk valahogy. Mert nem tudtunk beszerezni ilyet. És akkor emlékszem, hogy én képes voltam leddiódákat fogni, pici leddiódákat, és lementem, az egyik haveromnál volt egy ilyen sakt, lementünk, és elkezdtük kifurkálni az autónak, az első lökhárítónak az alját. És hogy azt majd telepakoljuk ledekkel. Mit tudom én, ilyen LED diódákkal, mit tudom, 5 centinként, vagy valami.
2: Aha.
1: És akkor azt úgy szépen, hogy befurkáltuk, akkor bedugdostuk, összekötöttük, rákötöttük az aksira, a kapcsoló, stb. Bekapcsoltuk, és jártuk, hogy van ezzel egy komoly probléma. Ja. Hát azt, hogy mi oké, bedugdostuk az összes ledet. De az, hogy egy picikét is el van mozdulva föl vagy lefelé, az, amikor már megvilágítja az aszfaltot, akkor az már nagyon másképp néz ki. Szóval érted, mondjuk volt benne, nem tudom, 20 darab LED dióda, az akkor 20 darab pötty világított, nem egy egységes csík, hanem 20 darab pötty minden irányba. Hát akkor nyilván rájöttünk, hogy ez a délután elment a túróba, meg kár érte.
2: Hát de azok a ledek, érte, vagy azok a neonok, amik a kocsik alatt vannak, azok nem ilyen egy összefüggő cső, vagy valami, és mindig azt itt,
1: de. De aztán Szabadkán megjelent egy cég, aki elkezdett ilyet árulni.
2: Jaj, az más.
1: Aha. Szabadkán nyilván rögtön ment. Aha. És megvette a között. Kék.
2: A kéket.
1: A kék
2: mindig is
1: csövet.
2: Kéket szerettél volna.
1: Azt akartam.
2: Igen, kéket.
1: Beszereltük, és amikor az autó alja felvillant, az eleje. Nem csináltam körbe, csak az elejét. Hát én voltam a faktor. A legnagyobb.
2: Igen, a legnagyobb.
1: A legnagyobb. Azt emlékszem, hogy nem sikerült beszerelni időben, mert az pont azon a héten, pénteken mentünk a diszkóba, és akkor kitaláltam, hogy én már ott úgy megyek. És akkor majd hallgatom, nem tudom, közben, nem tudom, mi volt akkor, menni, nem tudom, drop it like it's hot.
2: Igen,
1: vagy,
2: igen,
1: vagy,
2: igen.
1: Sound of the police,
2: igen,
1: vagy nem
2: igen,
1: tudom.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Mindegy, de nem sikerült, úgyhogy akkor az a Jackal is akkor éppen kimaradt, az sajnálom a mai napig. Na mindegy, szóval, hogy ez megvolt. Emlékszem aztán, hogy ez viszont egy olyan autó volt, amit néha azért még apám is vezetett, ez nem teljesen az én autóm volt. Ez annyira korai.
2: Ő is bekapcsolta.
1: És mit tetszett Moravicára, szerintem táborba. Akkor én már gondolom szervezőként voltam.
2: Milyen autó ott, volt ez?
1: Ez Daihatsu Charade.
2: Szerintem
1: az emberek fel azt tudja, mi ez.
2: Ugye beírom a neten.
1: És?
2: Hanyas évjárat volt ez?
1: 91-es, 2-es.
2: Mi Charade?
1: Cöhö Arade.
2: Hát az a Charade.
1: Ja, lehet, hogy Charade. Aha. Ezt itt mindenki mondta, hogy Daihatsu Charade.
2: Igen. Charade. Bár ez 1990, hanyas lehetett ez az autó?
1: 90. Hát nem, 92-es?
2: 92.
1: Nem tudom, nagyon régi sztori. Nagyon régi
2: sztori. Látom. Aha. Ez sedan volt ez, vagy ilyen hatchback?
1: Hatchback. És akkor jött apám haza Moravicán, és akkor a rendőr megállította, és azt mondja, hogy dolog.
2: Ez?
1: Aha, igen. Yes.
2: Hát igen. Jó.
1: Hát igen. De most ezt tudod, mennyi, tudod, hány évet kell visszamenni?
2: Sokat.
1: 24-et, tudod, vagy mennyi.
2: Jó, és akkor megállította a rendőr.
1: Megállította a rendőr, és akkor mondta, hogy mi ez, és akkor ő meg már rögtön idegesen reagált. Jaj, már megint azt, hogy a fiamnak ez az őrület, azt se tudom, hol kell kikapcsolni, minden. És akkor látta, hogy tényleg egy ilyen nem tudom, 60 éves ember, vagy nem tudom, akkor hány éves volt, 55-6 éves ember ül ebben a sarádban, aminek világít az orra, mondta, jó van, mindegy, menjen tovább. Azt látom, hogy nem az olyan hülyeség ez. Elég baj, hogy ilyen fia van, hát nem, hogy még most itt megbüntessem, különben képzeld, de aztán viszont rövid időre rá lett egy saját autóm, amit szintén még nem én vettem, kaptam, anyám még túl. Egy Jugo 55A.
2: Oppa.
1: Hívtam a Sági barátomat, mert Sági mindent tudott szerelni. Ő ma is olyan munkát csinál, hogy állandóan szerel valami. És a Ságinak mondtam, hogy gyere, szereljük be életembe először, és az erre jutott eszembe, hogy drop it like it's hot, mert azzal teszteltük le, a Jugo-ba a subwoofert. Ez fontos dolog volt. Tehát fontos dolog volt
2: persze
1: az,
2: fontos dolog
1: annyira
2: volt,
1: hangosan döngetni a zenét, ami persze aztán most így felnőtt fejjel vicces, hogy ott először jött a Jugo, akkor nem a zenét hallottad, hanem csak az a tudja, hogy az egész kaszni, meg mindig rezgett, tudja, katasztrófa. Persze. Na és akkor beszereltük először az autórádiót, amit fordítva kötöttünk be, ezért leégett, úgyhogy nem baj, akkor csináltunk egy másikat, vagy vettünk egy másikat, akkor azt bekötöttük, beraktuk a subwoofert, ezért már tudom pontosan, hogy fúrtuk át.
2: Egy ilyen drága pionírt égettél le? A pionírt?
1: Nem, az autórádiót. Aha. Fogalmam sem, nem tudom. De az is vicces, hogy az időben még olyanok voltak az autórádiók, hogy be kellett őket szerelni. Aha. Emlékszel?
2: Hát emlékszem, Lebehető.
1: Ha már ilyen nincs, hála jó Istennek.
2: De te a vendégségben, akkor levetted az
1: ötöt. Hát igen, volt tokja, érted?
2: Igen.
1: És akkor beraktad a tokba, és akkor vitted magadba. Mert amúgy mindenki kilopta, amúgy megnyomsz két ilyen hogy is mondjam, Szeget így benyomsz a megfelelő helyre, ott kiugrik az egész rádió. Ezt ennyire egyszerű volt kiszedni. Ha lopták is, nekem is lopták ki. Na mindegy, beszereltük, és így mondom, hogy mivel teszteljük, és akkor nekem olyan rádió volt, hogy képzeld, hogy nagyon messze van ugye az autóban az autórádió, hogy megnyomkod, ugye nekem volt az a távirányító.
2: Aha.
1: Amit cserébe egy centire tudta nyomkodni a távirányító. Ilyen hülyeségek, na mind. Lényegtelen, de hát most minek távirányító, tehát oda nyúlsz, azt megnyomod, ne? Tiszta hülyeség, de jó.
2: Hátulról valaki tudja kapcsolni.
1: Hátulról valaki.
2: Nyomogatni.
1: Nem tudom, hátra mész a csalja, azt akkor nyomod el. Mit tudom én?
2: Ne kell így előre dőlned.
1: Hát nem kell előre, megkezded így vácsuk zenét közben, tudod, és akkor így...
2: Ah, igen! Ah,
1: akkor megnyomod a gombot.
2: Igen, Rivo.
1: Ő meg mesél, hogy...
2: Next track.
1: Képzeld, hátulról megnyomta a gombot, és váltott a zene.
2: Azt a minden. És még a kék led is világított.
1: És az autó orra világított. Igen, szóval... És akkor megszólalt ez a nagy cucc.
2: Aha.
1: És akkor az egész autó... És tudom, a Sági vagy annyira boldog voltam, most kezdve hülye gyerekeket képzelni. És annyira boldog voltunk, hogy egymást nézzük, és mondtuk, hogy mit alkottunk, úristen! Milyen? És Viktori boldog, te is érti át hasonlókat? Vagy az, úgy, ahogy. Szóval igen, na hát ilyenek volt.
2: Én visszaemlékszem arra az időszakra, és soha nem voltam ennek a Turingnak a híved, az biztos, hogy voltak ilyen nagyon durva autók, amik itt köröztek. Hát Szabadkár is. Én akkor tanultam Szegeden, abban az időszakban, és ott is így beindult egy ilyen car culture. És ennek nem csak a halálos iramban első része volt az oka, hanem akkor jelent meg a Need for Speed Underground nevű játék, ha emlékeztek.
1: Gondolod, hogy ez kihatott?
2: Szerintem óriási mértékben. Tehát ott az nagyon-nagyon ment. Ez ma is ilyen popkulturális referencia.
1: Én azt játszottad, hogy gondolod, hogy az a réteg, aki ezt meg tudta fizetni, az játszott?
2: Az nagyon. Persze. Annak volt egy abszolút... Tehát nem mondom, csak ezek így egyszerre jöttek. Tehát jött a Fast and Furious, jött ez a játék, jött ez a mánia, jött ez
1: volt.
2: A... Tehát, hogy valahogy minden egyszerre volt jelen, és aha, akkor valahogy az emberek elkezdték azonnal tuningolgatni az autóikat, alakultak ilyen klubok, jöttek a ledek, jöttek az ilyen mindenféle body kitek meg, stb. És akkor ez így nagyon-nagyon ment.
1: Egyébként body kit az nagy dolog volt.
2: Érdekes, hogy tegnap mentünk, tegnap voltunk Palicson, és jöttünk hazafelé, és valahol ott az egyik kereszteződésnél így lefordult egy, hát nem tudom, hogy az M3-as BMW volt, vagy én nem is tudom milyen, de az is full széttuningolva, vagy az oldalán ilyen kanjik voltak, tehát ezek a japán
1: jelek. Ja, de ez
2: jelek,
1: a béna, ugye?
2: Milyen béna?
1: Béna volt, vagy szép?
2: Nem volt annyira béna. Hát most ez nézőpont kérdés, hát valakinek lehet, hogy béna
1: hát,
2: volt.
1: Hát most tehát valami gadgetván tuning, vagy ilyen minőség.
2: Minőségi. Minőségi. Nem gondolom, hogy a világ legjobb tuningja volt, de egyébként így látszott, hogy beletették az energiát rendesen. Igen. Tehát, hogy jobban nézett ki, mint az átlag.
1: Az egyik hallgató írja, hogy jó reggelt, emlékszem még a Pimp My Ride műsorra az MTV-n.
2: Hogy, de az is akkor ment.
1: A PlayStation 2-t raktak a kocsiban, nagyon fajn voltam. Igen, és akkor ez szomorú, ez utólag derült ki a Pimp My Ride-ról, hogy tönkretették a gyerekkoromat különben, mert az Exhibit is többször megszólalt, meg stb. Hogy elég csúnyán lett annak is vége, hogy mondta, hogy ő ezt nem akarja folytatni, de eleve az egész aha hozzáállás.
2: De egy műsorvezető plusz, volt, vagy hogy volt?
1: Hát nagyon sokáig, vagy? Igen, volt az Exhibit, aki mindig vitt egy műhelybe ja, ezeket igen, az autókat.
2: Rapper volt ő.
1: Igen, és akkor az volt viszont a fura, és rapper. Állítólag utólag kiderült, hogy egy az, hogy ugye ezek teljesen hülyeségekkel pakolták tele az autót, ami különben akkor nagyon érdekes volt nekünk, csak az embereknek, akik visszakapták a kocsit, nem sokat segített, és állítólag full esztétikára mentek, és ezek az autók ugyanolyan rosszak maradtak. Állítólag műszakilag. Hát most
2: hát de műszakilag, ez a... nyilván ők nagyon, tehát a motort nem cseréltek ki benne, nem? Vagy...
1: Hát nem, de megjavíthatták volna már, nem?
2: Ja,
1: hát,
2: már,
1: mindig
2: ugye,
1: az volt a lényeg, hogy nem egy rossz autót felújítanak.
2: Én emlékszem ilyen.
1: Most kézzel szóval, hogy lenne egy roncsom, és elviszik, és gyönyörűen befesték, visszaadják, az akkor nem, ugyanúgy nem gyújt.
2: Igen. De hogy itt ez mindig valami tele volt, LED képernyők, meg DVD lejátszó, meg ilyenek voltak benne, meg ilyen nagy subwooferek.
1: Abban az időben a legelérhetetlenebb, és ez volt, és elmondom nektek, hogy ez ennyire. Szóval elérhetetlen és elképzelhetetlen volt az, amikor ugye ezek a beépíthető rádiók voltak a levehető előlappal,
2: aha,
1: és amikor a Fast and the Furious-ben láttunk először, hogy megnyomod a gombot, és kijön abból egy kijelző. Így kijön egyenesen, és így felnyílik, és így mindenki néz, az egész világ így felkapta fel, hogy what the fuck, mi ez? És Szabadkán volt egy taxis, az azt hiszem, hogy Ivica, vagy valahogy így hívták, vagy lehet, hogy most is taxis fogalmas, de mindenki volt egy passzatja, egy piros passzat, nagyon régi passzat, 90-es évek elejéről.
2: Faktor Stabilnos.
1: Na most abban volt ilyen kijelző, meg subwoofer.
2: Igen.
1: És ezzel ő akkorát robbantott, hogy az egész város sorban állt, és csak azért fizettük, hogy Palicsig meg vissza beülhessünk az autóba, hogy lássuk a kijelzőt, és szóljon hangosan.
2: Szerintem sokan nem fizettek ezért, de biztos voltak egy olyan csomóan, akik
1: igen. Ez van egy réteg, akihez elterjedt a fiatalos átok, mert nem mentünk mi Palicsra, mi be akartunk ülni a taxiba.
2: Aha. Aha.
1: És látni akartuk, hogy és akkor megnyomta a gombot, kijött a képen, és akkor
2: ment. És azon mi az a zene ment? És akkor
1: hája. De itt azért, manapság ez, mert ugye ma már minden autóban van kijelző, ma már minden autóban van.
2: Egyre nagyobb
1: kamera, meg
2: vannak.
1: Zene, meg touchscreen, meg nem tudom, hát de abban az időben, itt most visszamegyek 20 pár éve, hát nem volt ilyesmi.
2: Nem.
1: Jesus Christ.
2: Nem. Én azt látom most, az új autókban, most már tényleg ezek
1: az
2: kijelzők.
1: Az Exhibit durogottál a Jugóba.
2: Volt ilyen, igen. Hája. Igen, volt ilyen, ezt még én is néztem. De ezek a kijelzők, ezek egyre nagyobbak lettek, és annyira evidens,
1: most már az egész autó kijelzőket
2: kell beletenni az autóba, ezt még csak most találták ez elmúlt 10 pár évben. Mi nem volt ez előbb is?
1: Nem tudom, de nagyon érdekes, mert folyamatosan variálnak. Most ugye egy... Először megjelentek ezeket olyan, mintha egy tablet oda lenne rakva középre.
2: Ja, az a Teslás vari.
1: Igen, meg a Merci kezdett így. Aha. A Merci úgy kezdett, igen, de Tesla legalább az be volt építve. A Merci az konkrétan olyan volt, mint a utólag raktak volna csak oda egy tabletet. Aha. Akkor utána ez átment, és akkor ugye utána megjelent az, hogy digitális maga az a műszerfal, amit te nézel egész életedben, ugye azok az órák, meg az is már digitális.
2: Persze, a dashboard.
1: Igen, akkor hirtelen ugye megjelent az, hogy 2 monitor van, aha, akkor utána most egy ideje összehozzák őket, egy nagy, legalábbis egy nagy tartó van, amiben nem más 2 monitor van, vagy a drágább autókban, akkor az egész valóban egy monitor. És akkor most láttam egy olyat, hogy az új X5-ösben ilyen, ami nagyon megosztó, mert annyira furán néz ki, hogy nem tudják az emberek elmondani, hogy ez tetszik-e vagy nem. Amerikában például, amint meglátták, hogy az új X5-ös hogy néz ki, akkor hirtelen megugrott, és pillanatok alatt eladták az összes régi, már szalomba lévő, most nem régen, hanem a régi modelleket, amik még a szalonokban voltak, azt mind megvették.
2: Aha.
1: Az emberek mondták, hogy nekünk ez az új nem kell. Tehát ez volt az első reakció.
2: De mi volt vele a baj? Vagy mi?
1: Nagyon hülyén néz ki. Valószínű, hogy a BMW ő nagyon innovatív abban, hogy...
2: 2000-hanyas, 26-os?
1: Hát 26-os, igen. Aha. A BMW képes olyat csinálni, hogy kidob egy autót, amire az egész világ azt mondja, hogy Jézus Isten, mi ez? És akkor 5 év múlva meg mindenki azt akarja. Szóval most mi várjuk, hogy ez most be fog érni.
2: Mit van, nyitom.
1: Nézem. Vagy nem tudom, hogy mi lesz ezzel. De egy tény, a belseje nagyon szép. És kitaláltak egy új dolgot.
2: Ez. Várja, most nézzem. Minden autó így néz ki.
1: Igen, na most hát 150 ezer eurót nem akarok egy ilyen autója adni, nem? De hát hogy ez így elég ronda. Konkrétan mondjuk ki ronda. Tehát hülyén néz ki ezek
2: az X. Egy koponya lenne az elején.
1: X szemeivel, meg nem, ez borzasztó. Most azt mondom, hogy borzasztó. Lehet, hogy mondom, 5 év múlva ez úgy ránk érik majd, hogy mindenki el lesz szállva, de most jelen pillanatban ez katasztrófa. Tényleg, én is, hogyha konkrétan lenne ennyi pénzem, én biztos, hogy ezt így nem venném meg. Ami viszont tényleg, hogy a belső fantasztikus, és amíg mindenki azzal szórakozik, hogy Porsche-k, meg Ferrari-k, meg stb. Önállók, láttam azt, hogy most már annyira nagy a kijelző, hogy elindul nálam, és nálad az anyósülésen fejeződik be, és te is tudsz nyomkodni gombokat. Addig a BMW-ben valami olyasmit csinált ebben, hogy van egy nagy középső kijelző, és utána egészen tudod, mint az autónak a műszerfal, meg az ablak, ahol találkozik ott egész messze előtted.
2: Igen.
1: Ott van egy vékony csík, és ott van millió adat. Ami neked fontos, hogy mennyivel mész, hogy működik az index, nem tudom. Ez érdekel előtted.
2: Igen.
1: Ott van egy vékony

0: Ha innovatívak is lettek, igen, bizony, ebbe az egész történetbe. De mindegy, majd megmutatom neked utólag, most itt ne keressük élő műsorban.
1: Jó, az
0: de...
1: biztos, hogy a BMW az tényleg mindig trendeket teremt. Tehát én emlékszem, hogy ő mindig arról
0: megcsinálja
1: volt híres,
0: valahogy.
1: Egy bizonyos, tehát a hátsó lámpái, meg a formavilága volt egy típusú, tehát ugye szögletes, karakteres nagyon. És akkor aztán váltottak, akkor jött az a cápa BMW, emlékszem, ilyen teljesen másmilyen volt, tehát ilyen lekerekített volt a hátulja. Uh-huh. Az is elég megosztó volt.
0: Megosztó folyamatos, de nézd, emlékszel, amikor ők mindig játszanak ezzel a... Ennek van valami neve, de én nem tudom, hogy hívják ezt az ő... Tudod, hogy mindig ilyen, mintha két ilyen orjuka lenne a BMW-knek.
1: Igen,
0: ez a...
1: igen, igen. Hát ez az új, ez abszolút úgy néz ki.
0: Ez valami... valami vességnek hívják, vagy nem tudom, nem, ezt őszinte meg nem mondom. Na, de mindig ezzel játszanak, és amikor kijött a azt hiszem, hogy 4-es BMW, talán 4-es, vagy M4-es, vagy valami ilyesmi, jó pár évvel ezelőtt, és egyszer csak úgy jelent meg ez a BMW, hogy kettő hatalmas ilyen nagy volt az elején.
1: Jó.
0: És az egész világ nézte, hogy ezek normálisak. Tehát, hogy ez így micsoda? Hogy néz ki? Két nagy ilyen beömlő, meg két lámpa oldalról, és ez az új BMW. És most elmúlt 5 vagy 6 év, meglátok egy ilyen BMW-t, és így elkezdek rebegni, olyan jó néz ki. Ránk ért. Tehát valahogy eltalálják.
1: Ők előbb tudták, hogy neked mi fog tetszeni később.
0: De a BMW ezt csinálja, ember 30 éve. Tehát kidob egy autót, amire mindenki fúj, és utána 5 éven belül mindenki azt akarja. Hát ezért mondom, hogy én nem tudom, hogy ezzel mi a... Lehet, hogy ez valami megint... Lehet, hogy 5 év van, mindenki
1: radikális design döntés.
0: Hát emlékszel, hogy az új 7-es BMW, mikor kijött, az hogy nézett ki? Hát ezt mindenki nézte, hogy jó, ezek normálisak. Ma... kérdés nélkül lenne az autó, amit naponta vezetett. És akkor kijött az új 5-ös BMW, és megint olyan, hogy tudod. Aha. És akkor tegnap Zoli ment előttem egy vadonatúj M5-ös BMW, fekete, black on black, a kerekek fekete, az egész autó fekete. És ment előtte, és mondtam, hogy az anyád úristen, megint eltaláltátok. De nem tudom, hogy csinálják. Amikor megjelenik, nem tudom, hogy nekik eladásban ez mit hoz.
1: Értenek hozzá.
0: Hogy eladnak egy autót, hogy 5 évvel kezdik el venni? Vagy szóval nem értem, nem tudom, ez valami annyira fura.
1: De nem biztos, hogy ők az érdüliek ebben. Lehet, hogy más autógyártóknak is vannak ilyen ötleteik.
0: Mert vannak ezek az ázsiai autók, amik nálunk már, most direkt nem mondom a márkát, nem akarok rosszat mondani rájuk, de hogy ők jönnek, vagy Japán, vagy nem tudom, szóval az ázsiai kontinensről jönnek az autók, és akkor látod, hogy hű, olyan, mint egy anime lenne. Egy aha. Anime rajzszínből, és mondod, hogy hű, ez ronda. És elmúlik 5 év, és mondod, hogy ez ronda. És elmúlik 10 év, és mondod, hát ez tényleg ronda. Tehát valaki ezt nem tudja csinálni. Hát valaki ezt nem tudja csinálni.
1: Melyikre gondolsz? Melyik már?
0: Nem mondom.
1: Ha két nagy ázsiai, nagy ázsiai brand van, ami szerintem egyébként tök jó, ami nagyon szép.
0: Lehet. Rosszat nem akarok mondani direkt. De úgyhogy ez nagyon fura, és akkor ebben az őrületben, amíg a németek...
1: Annak idején, most nem mondja a brendet, de most annak idején, amikor kijött az új Supra, igen, akkor az összes autójuk ennek a gyártónak azt a formavilágot utánozta. A Suprásat. A kicsibe is, a Yarisnál is, meg a többi, most nem mondom, hogy melyik autóról van.
0: Mindenki tudja, hát kimondtad
1: szóval, már. Tehát mindegyik új autójuk az úgy nézett ki, mint a Supra. Csak nem volt Supra. Tehát, hogy egy kicsit így erre hasonlított. De ebben legondolom. Corolla is, a Yaris is.
0: És akkor tudod, nagyon fura volt, mert akkor németek elkezdték hűlni a dizájnnal valami fura irányba. Néha eltalálták, néha nem. Akkor utána
1: és jött a Fiat Multipla.
0: Nem, és akkor jöttek a kínaiak, és akkor kínaiak meg ők hozták be azt, amit az európai ember ugye legjobban megszokott, hogy a Jeep az ilyen Jeep, tudod, ilyen szögletes, meg mit tudom én, és akkor láttam, hogy most kicsikét kezdek helyrejönni. Egy valamit viszont például mondjuk, nem tudom, ebbe a teljes őrületben például megjelent ez a Chery Tiggo, ezt láttad?
1: Láttam.
0: És az úgy néz ki, mint egy európai Jeep.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen.
0: Hát az, amit elválasz, van a hűtőrácsa, szép, meg nagy, meg van rajta lámpa, meg kényelmes belülről, meg ennyi.
1: Még jó, hogy van a lámpa, tehát kézzel.
0: Hát de mit kell dizájnolgatni, egy kis hülye csíkokat, meg nem tudom, minden hülyeség, az úgy néz ki, hogy valami Cybertruckot vezetnék, nem tudom. Már mondjuk az a Cybertruck épp azt tetszik, de ugyanúgy, hogy hülyén néz ki az egész, nem?
1: Nem, nekem sok a Cybertruck, az igazság. Sok.
0: Mármint, hogy tetszik, mert nagy, baromi sok. Aztán élőben
1: hatalmas.
0: Az meg minél nagyobb, annál jobb. De szóval értek, szóval ilyen fura ez az egész. És akkor megjöttek a kínaiak, és akkor úgy valahogy rendbe hozták a piacot. De azt el kell mondanom, hogy én nem értem, hogy a Ford, és ezt viszont el kell mondanom, ezt sajnálom. A Ford az mindig egy hát jó, valamikor ugye a nép autója volt, aztán pedig tényleg, hát olyan autókkal jött ki, mint a Golf, hát ez egy klasszikus, tehát főleg nálunk. Hát,
1: nálunk a Golf az
0: hát a Golf, hát az a Golf az a top, meg akkor a Passat, tehát külön az a Passat, meg a Passerati, hát ugye ez így szokták mondani, hát imádja minden tulajdonosa a saját Pass

0: kamerát, meg minden. És akkor megjelentek ezek a jeepek, és azok olyan, nekem olyan mindig olyan megosztók voltak, aha, hogy tetszik-e, aha, vagy aha, nem tudom eldönteni. De Mozzoli csináltak egy olyan új dolgot, hogy most ilyen csíkokba van ilyen csík dizájn az új ilyen autókon, van egy-egy csík elől, meg hátul, elől a hűtőmasznál, hátul pedig a lámpák, ugye csík-csík, és középen világít a logó. És ez annyira cseszka, Zoli.
1: Aha.
0: Annyira...
1: Csehszlovák?
0: Annyira gagyi. Aha. Hogy így mentünk először, és mondom, hogy Jézusom, mi az Isten? És mondom, ez egy Volkswagen. És ezt így szóval, így ne haragudjatok, de ezt így nem gondolták komolyan. Tudod, hogy néz ki, mint az olcsó kínai játék? Az a három dináros.
1: Megnézem, mert nem tudom, hogy miről beszélsz, de megnézem.
0: Ez élőben, én nem tudom, hogy képen ez hogy néz ki élő, de szerintem ezt be fogják vonni, ez nincs az eső, hogy ez így maradja.
1: Gondolt, hogy nem.
0: Épp
1: nem,
0: nagyon nem gáz. Ez nem hiszem, hogy van ember, aki azt mondja, wow, tetszik.
1: Pedig jó, egyébként jó, nekem tetszenek az ő SUV-jaik, meg ezek az ilyen jeepos. Mi jeepnek mondjuk, de hát ezek ilyen városi terepjárók, igen, ezek nem klasszikus jeepek, de... Ugye ezek az ilyen városi terepjárós kisebb kis crossover vagy crossoverek. De jók ezek, tehát egyébként ezek itt nagyon mentek. Én a nem is tudom most így, ahogy nézem ezeket a kocsikat, ott látok ilyen ami a dizájnt illeti, tudom, hogy nekem a legdurvább, vagy a legrondább, amit láttam, az a Citroennek volt az a kaktusz, aminek az oldala ilyen gumi betétes volt.
0: Én nem is sokat mentem olyan kaktusszal, hogy
1: és nekem az volt olyan, hogy ki volt az, aki ezt kitalálta? Tehát, hogy hány LSD bélyeget nyalogatott fel, amíg ezt így kitalálta?
0: Ez időnként nagyon félre csúsztak ezek a dizájnok. De most komolyan az előbb
1: említettem. Biztos, hogy volt neki karaktere.
0: De most Zoli, hát most szerinted, hogy a francba jöhetett ki az a multipla abból a gyárból?
1: Nem tudom, tehát hogy ez a korabeli mémeken ugye az látszott, hogy megszületik egy fiatalember, vagy megszületik egy gyermek, felnő, tehetséges, kreatív fiatalember lesz belőle, befejezi ott a torinói iparművészeti középiskolát, majd tovább megy a nem tudom én, a milánói formatervezési és iparművészeti egyetemre, majd ledoktorál, felveszik a fiathoz, és lerajzolja a multiplát.
0: Igen, de hogy Hagyd el a házat,
1: igen,
0: most.
1: Igen. A diplomát vissza kéne venni.
0: De
1: az a kettő.
0: De tudod, hogy ez nekem miért érdekes? Mert nyilván nem tudom elképzelni, hogy működik ez az autógyártás. De mondjuk igen, ez a fickó lerajzolja. És oda megy a CEO-hoz. A főnökhöz.
1: Ezt keressük.
0: És azt mondja, hogy szeretnék. Jézusom, ez kell. Nem eddig nem tudtuk, de nekünk ez kell.
1: Gennaro.
0: Igen. Gennaro, hírd ide Giuseppét. Ez kell nekünk. Holnaptól gyártsátok le, és akkor elkezdik gyártani, és kimegy a világba, és mindenki azt mondja, hogy ez hülyeség. Tehát valaki megvette, nem tudom, hogy poénból vagy nem, de nézzétek, ez különben a mai napig megy, és mi nem értjük még most se, nem úgy mi, hanem hogy én nagyon követtem ezeket az autó influencereket, meg autó prezentőröket, és ugye a világ nem érti különben, hogy a Ferrari Luce az egy vicc, vagy azt komolyan gondolták,
1: ja, tényleg, beszéltünk a
0: vagy
1: Ferrari.
0: Az így különben, hogy ez mi, mert hogy kidobott egy elektromos autó a Ferrari, vagy be akarta bizonyítani, hogy a Ferrari csinál elektromos autót, akkor az...
1: Ja, egyébként nagy botrány lett ebből a Luce-ből.
0: Hát igen, szóval én nem tudom, ez majdnem...
1: Azért, mert úgy néz ki, mintha nem lenne Ferrari.
0: Hát igen, ők azzal magyarázták, az a hivatalos magyarázat az egyik, hogy hát ez egy olyan, hogy nem a meglévő Ferrari közösséget akarták, igen, megszólítani, hanem újat akarnak generálni. De hát ez pont olyan, mint hogyha nem is tudom, a Lamborghini holnap kiadna egy kombit, mert ugye a családokra is gondol most. Tehát ez ugyanennyire marhasság lenne különben, de nem? Szóval ilyeneket tudok elkezdeni. Na mindegy, 6 óra 38 Luce, perc van.
1: Luce.
0: A Luce pedig, hát a Luce. Jó, hát. És akkor tudod, még a világ akkor háborodott fel, amikor, és akkor ráadásul ez a Luce, ez borzasztó drága. Ha terveztek egy ronda autót, és azt mondták, hogy 550 ezer euró, és akkor volt, aki megvette, és akkor szerintem azok meg röhögtek, hogy tényleg bejött. Szóval nem tudom, nem normálisak. Na mindig.
1: Hát mondjuk én elfogadnék egy ilyen Lucét. Nem? Hát
0: jó, most ingyen, akkor én is, mert legalább megy még, mit tudom én.
1: Ez tipikus, ez a vajdasági emberes hozzáállás, hogy elfogadnám, de nem adja neked senki.
0: De
1: Zoli,
0: hülyeség. Hát de egyrészt, hogy mély adnák, meg mély mennék egy Lucival, hát mindenki röhögne rajta.
1: Ez így néz ki?
0: Várjál, most hadd nézzem meg. Nem, de
1: ez valami, ez valami...
0: Ez ami render. Ez valami digitális, gondolod? Valami. Nem, a Luce az borzasztó. Á, de ez nem az, Zoli. Írd be, hogy...
1: Ja, az virtual redesignban volt. Igen, látom. Megnéztem róla a képeket. Nem,
0: hát így nézd neki, akkor ezt így, ezért még fizetnék is.
1: Aha. 550 ezer euró.
0: Ha ingyen 600
1: ez a vajdasági... 600-at fizetni. Ha ingyen adnák, akkor se kell. Ez a tipikus ilyen vajdasági...
0: Én minden kell, amit ingyen adnak, nem az én elfogadok mindent, de érted, de nem arról van szó, jöhet bármi.
1: Ha fizetnének, akkor se, igen, mondja.
0: De akkor igen. Ezt szokták mondani,
1: ha fizetnének, de nem fizetnek.
0: De nem fizetnek.
1: Te kreté.
0: Te nem normális. Te idióta.
1: Na jó. Na 6:30, 49
0: 49, 50,
1: 70. 6:39 perc van.

0: közérdekű információ következik.
1: Na, 45 perc.
2: Micsoda?
1: Igen. 45 perc.
2: Igen, és nézzük, hogy mi újság.
1: Már az óra.
2: Igen, és 8 fok van, hiába van, 6 óra 8 fok van. Ez sokkal jobb, mint a tegnapi 2, az biztos. 17-ig fog emelkedni ma. Érdekes különben, hogy hétvégére, vasárnapra már 18 fok is lehet, ami tök jó. Jaj, most még csak 18-a van.
1: Mit beszél?
2: Vasárnap.
1: Nem. Most vasárnap?
2: Ó, én igen. Azt hittem, hogy ez már a 25-ik és vasárnap. Ja, nem.
1: 25-dik az vasárnap, az jövő vasárnap.
2: Hát igen, azt hittem, hogy az már most van.
1: Nem, nem.
2: Ó,
1: az a választások napja.
2: Igen, meg a motoros szezonzáró.
1: Hoppá!
2: Hát igen.
1: Hoppá!
2: Majd erről a jövő héten, akkor nem ezen a héten.
1: 18 fok lesz ma egyébként.
2: Igen.
1: És
2: 17-et mondtam az előbb, de az Oli 18-a
1: hát 17-18.
2: Sem áll messze az igazságtól.
1: 17-18, most én ezt látom itt. Egyébként jelen pillanatban 6 fok van, szóval azért el kell a báránybőr bekecs, így reggel.
2: Igen, el kell.
1: És ma tényleg változóan felhős, csapadékmentes idő lesz itt az előrelátható. Legalábbis a prognózisokból ezt olvassuk ki, holnap már 16-15. Igen, meglátjuk.
2: Igen, aztán van itt egy pár dolog, például az mi nagyon fontos, hogy megy az őszi nagytakarítási akció bizony, és a mai napon Tavankúton van, aztán ugye áramkimaradás is lesz ma Bács-Fekete, egy Kisbelgrád, Topolya, Bács-Kossuthfalva, Sári, Csantavél, Szabadka.
1: Utcák le vannak zárva, ne felejtsétek, Schlossmeyer utca 7-től 17 óráig le lesz zárva ma is.
2: Na, ez is fontos.
1: Úgyhogy igen, és amit tegnap, tehát kollégák megtapasztalták, ugye azzal indítottunk itt reggel, hogy tegnap, hogy ma biztos nem fizetik meg a parkolást, hiszen mekkora káosz van a
2: ez
1: városban.
2: Biztos,
1: nem így volt. Természetesen nem így volt. Tehát két kollégám is így tartar, úgy megbüntették
2: hát
1: őket,
2: jó a 21. Reggel,
1: tehát, hogy erre így ha vannak ilyen gondolataitok, akkor ezek így nem
2: hesegessétek
1: validak. Hesegessétek el, fizessétek be a parkolást. Nagyon nehéz egyébként parkolóhelyet kapni ilyenkor. Nekem is a kollégáim azok így Isten háta mögött helyeken parkoltak le, és így is megbüntették őket.
2: Hát nézd, 10 percek korábban indulok el csak azért, hogy én.
1: Igen.
2: Jó, hogy nekem az az egyetlen szerencsém, nem mondom el, mert akkor rászáll mindenki, de Zolinak a lakása környékén, ott azért akadnak ingyenes parkolóhelyek.
1: Igen. Bár csodálkozva, parkolni én.
2: Bár csodálkozva láttam, hogy viszont a régi lakás, ami egy utcában van lejjebb, ahol mindig ingyen lehetett parkolni, a baj van, hogy az most már fizetős.
1: Két éve fizetős.
2: Ja, szóval ja. Terjeszkedik a parkolás.
1: Persze, tehát az az utca, viszont azzal kapcsolatban elárulok egy titkot, hogy csak a bal oldal, tehát hogyha bemész abba az utcába a főút, akkor csak a bal oldal a fizetős, jobb oldalon nem.
2: Tényleg?
1: Ja. Na. Let me let you in on a secret.
2: Dobre információ. Csak ez... az oldal, ahol ki van rakva.
1: Van egy romos háza jobb oldalon, ott nem.
2: Tényleg?
1: Lehet, hogy most a mai dumánk után az lesz, mert nem hiszem, hogy ekkora hatalma lenne a műsornak.
2: Nem, remélem, hogy nem. Ha ekkora hatalma van, akkor egy csomó mindenről elkezdünk beszélgetni holnap. Nem tudom, de minden. Oké, 6-40-80, figyelj, ennyi, mindjárt jövök hírekkel.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatások kifizetése Vajdaságban. A Magyarország Illetékes Minisztérium tájékoztatása szerint valamennyi érvényes pályázatot jóváhagyták, Vajdaságban több mint 19 ezer kérelmet bíráltak el pozitívan, köztük 739 egyetemi hallgatóét. A magyar nyelven tanuló diákok és hallgatók egyszeri bruttó 100 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. A kifizetések több ütemben történnek, és várhatóan december végéig fejeződnek be.
2: Hétfőn megkezdi működését a szabadkai Sumica óvoda második szárnya. A Nasár Adoszt iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyermekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket.
1: Útfelújítások miatt több helyen is forgalomkorlátozás van érvényben Szabadkán és környékén. A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától a Matko Vukovics utcai körforgalomig ma is teljes útlezárásra kell számítani, 7 és délután 5 óra között. A Szabadka és Békova közötti úton szintén munkálatok zajlanak. Az év végéig összesen 11 utcát, mintegy 20 kilométernyi útszakaszt újítanak fel 550 millió dináros állami támogatásból. A tervek szerint a Belgrádi út is új aszfalt burkolatot kap, a közlekedőket pedig arra kérik, hogy figyeljék az ideglenes jelzéseket és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 17 fokos csúcshőmérséklettel lehet számolni, szép, csapadékmentes napunk lesz.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: 7 óra 15 perc van, és hát megy itt a diskurálás, mert megjelent egy cikk arról, hogy vajon mi tisztában vagyunk-e vele, hogyan kell újraéleszteni.
2: Ez egy őszintén felháborodott ezen a történeten.
1: A gyors válasz az, hogy nem. Igen? Mi háborodtam fel?
2: Mert hogy te szerinted ezt mindenkinek tudni kéne, és alapvetően igazad van, tényleg mindenkinek tudni kéne, na most ezzel szemben ugye mi történik, tehát a nagy, és most így a vállalati kultúrából indulok ki, hát ilyen fura módon, de minden cégnél mindig van 2-3 ember, aki meg van bízva azzal, hogy vegyen részt egy ilyen képzésen.
1: Semmit
2: és
1: nem
2: akkor ők lesznek, most az, hogy megtanulnak az egyéni történet, de ők lesznek azok, akik meg vannak bízva azzal, hogy újraélesszék az embereket.
1: Nem? Tehát, akik tényleg?
2: Akik így papíron jogosultságot kapnak arra, hogy akkor ők így újraélesszék az embereket.
1: Igen.
2: De ez a gyakorlatban nem ez kéne, hogy jelentsen, hanem az, hogy mindenkinek legyen némi fogalma arról, hogy hogyan
1: hát
2: kell
1: egy embert
2: újraéleszteni.
1: Persze. Meg aztán, amikor megértesz hozzá, akkor is hülyén jönnek ki a dolgok, mert hogy van egy nekünk a társaság vagy a haverunk, aki doki, és akkor Magyarországon volt a társaság egy része, és bizony egy ember így feküdt az utcán, már voltak körülötte, ő odament, felmérte a helyzetet, többiek csak messziről nézték, odament, felmérte a helyzetet, mondott két szót, és ment, és mondta, hogy mehetünk tovább. És elkezdte mindenki csesztetni, meg mi is persze, melyen, hogy egyszer láttuk, vagy egyszer lehetett volna hasznát venni, akkor is odament, azt mondta, hogy akkor inkább nem csinál semmit, és ott hagyta az embert.
2: Persze.
1: De mondta, hogy de nem ez történt az apátok fülét, hát mondjuk mi történt? Hát odamentem, felmértem a helyzetet, kérdeztem, kihívták a mentőket, láttam, hogy én nem tudok itt mit tenni, tényleg ide a mentőket kell kihívni, minden rendben van, és én mentem tovább, hát most mit csináljak? Elmondom, nem tudom, de nekem úgy tűnik, hogy egyszerűen segíthettél volna, és te ott hagytad az embert az útszérén. Jó, nyilván nem, de ezzel csesztettük aztán legalább 2 hétig szegény.
2: Ja, Istenem.
1: De a lényeg az, hogy én egyszer láttam egy epilepsziás rohamot.
2: Jaj.
1: És akkor jöttem rá, hogy tényleg mi nem tudunk semmit. Mi egyszerű emberek, egyszerűen nem tudunk semmit ezzel kapcsolatban. Így úgy láttunk már bemutatókat, lehet, hogy még részt is vettünk, de egyszerűen nem. Most tudod, mindenkinek ennyi maradt meg, vagy a legtöbb embernek, hogy hogyan kell, milyen ritmusra kell újraéleszteni, hát a Stayin' Alive-ot kell énekelni magadba,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: akkor
2: igen.
1: Ennyi, de reálisan nem tudjuk ezeket a dolgokat. Ugye van ez a történet, hogy ugye valaki összeesik, most írja külön, hogy mit kéne amúgy tenni. Ugye hát elsőként meg kell győződni arról, hogy a helyszín biztonságos-e. Ez egy érdekes dolog. Ezek a leírások vannak, hogy körbenézel, hogy vannak-e. Körbenézel,
2: hogy tűz van-e, vagy érted? Tehát, hogy olyan helyen vagy-e, ahol.
1: Ja, hogy úgy.
2: Érted? Tehát mondjuk én erre tudok gondolni. Tehát,
1: hogy arra gondoltam, hogy körbenézzel, hogy vannak esetleg valami gypsy kézzel a kezükbe, valami hogy és késsel hát a kezükbe, nem
2: azért,
1: bocsánat.
2: Nem azért kell szétnézni, hogy vannak-e körülöttem jó nők, tudjuk? Ja, nincsen. Hát akkor vannak ezek a hülye mémek, amikor az, így rosszul van az ismerősed, valaki... és akkor így hívod telefonon a mentőket, de így megnyitod a TikTokot, és akkor így nézegeted a reeleket, vagy a TikTok videókat, és akkor így észrevesz, hogy ja, tényleg, miért is vettem a kezembe a telefont, hogy felhívom a mentőket.
1: Ja,
2: ezek egy hajlamosak vagyunk most már mai világban.
1: Igen, hát én olyat láttam, hogy tudod, hogy elkezdi fotózgatni, és ja, mentőket kéne hívni.
2: Igen.
1: De én azt hiszem, hogy azt fogod mesélni, amikor tudod, van az a tipikus, hogy összeesik valaki, és akkor valaki oda megy hozzá, és mondja, hogy elnézést, segítség, van itt doktor maguk között? És akkor oda megy az
2: egyik, filozófia doktora vagyok.
1: Doktor vagyok, és akkor azt mondja, segítsen neki, la, szóval maga mit csinál? Hát én zenetudományok doktora vagyok, én ennyit tudok tenni, de hát... Vannak megoldások. Na,
2: igen, ez egy klasszikus.
1: Igen, klasszik. Na szóval, ugye elsőként meg kell győződni arról, hogy a helyszín biztonságos-e.
2: Igen.
1: Ezt követően az érintettet hangosan meg kell szólult, és óvatosan meg kell rázni a vállát. Oda mennék oda, és mondom, hogy Zoli! És így rángatnálok. Zoli!
2: Igen, tehát...
1: Nem?
2: Hát valahogy így.
1: Nem, hanem, hogyha nem reagál, akkor viszont hívni kell a mentőket. Hívni kell a mentőket.
2: Így van, azonnal. Mert de egyébként is hívjátok a mentőket, egyébként is hívni kell a mentőket. Tehát nyilván azt, hogy lehet, hogy mi elviccelgetjük itt ezt, de az igazság, hogy ez nagyon fontos téma.
1: Persze.
2: És mi nem szeretnénk úgy beszélni erről, hogy ne azt hangsúlyoznánk végig, hogy olvassatok ennek utána, nézzetek utána, ha van rá lehetőségetek, akkor vegyetek részt ilyen képzésen.
1: Hogy te ilyenkor jössz rá, hogy basszus, te ezt nem tudod.
2: Hát persze.
1: Most hallgatok és hallgatják, és állnak, én tudom.
2: Még mindig tudod, úgy gondolkozol, hogy úgyis lesz ott valaki más, aki sokkal...
1: Hát ez az...
2: sokkal agilisebb, hát, vagy sokkal józanabb, vagy hideg fejjel tud azonnal
1: hát
2: cselekedni.
1: Hát hideg fejű, hogyha nem tud mit csinálni.
2: Tehát, jó, oké, de legalább azt tudja, hogy akkor most mindenki, tehát ja. Van valami alapfogalma a történet.
1: Úgyhogy. Hát igen, és akkor ugye miután megfejtjük ezt az ilyen, hogy most mi van vele, és hogyha a légzés nem megy, akkor viszont a mentőt úgy kell megvárni, azért közben újraélesztést kéne csinálni.
2: Persze.
1: Jó kéne ezt az újraélesztést csinálni. És akkor itt jönnek a bajok. Mert hogy annyi mindent hallottunk, de nem tudjuk összerakni. Mert hogyha olyat is hallottunk, hogy oldalra kell fektetni. Olyat is hallottunk, hogy ha hátra fekszik, akkor a nyelve beesik és megfullad. Olyat is hallottam, hogy ziherejtővel a nyelvet biztosítani kell az ajkakhoz. Mert ugye szörnyen hangzik, de hogy ezzel megmented az életét. Olyat is hallottam, hogy viszont...
2: Ez most elkészült, és rosszul vagyok teljesen.
1: Miért? Tehát... Ezt még nem hallottam?
2: Nem hallottam.
1: De most ember legyen a talpán, átlag ember, ezt nem fog, ehhez nem lesz neki idege.
2: Ezt mondom, amiket hallott kell.
1: De viszont az újraéretés viszont úgy kell, hogy a hátán fekszik.
2: Igen.
1: És akkor ugye...
2: Igen, rosszul leszek.
1: Letérdelsz mellé, szegcsont alá, és akkor... Szegcsont alá? Jól mondom? Várj, hova is kell rakni? Valahova ide? Várj, inkább elolvasom, nem fejből mondom, mert félre utasítok itt 70 ezer magyar háztartást, aztán mi lesz
2: 75?
1: Itt? 75 most már?
2: 75,
1: gyarapodunk?
2: Mindig is 75 jóban. Volt.
1: Ja, 75? Igen. Szóval azt mondja, hol ír? Valahol írja ezt, basszus, az előbb olvasta.
2: Itt van család.
1: Igen. Azt mondja, a beteg lehetőleg a hátán feküdjön, csak ezt mondtam. Az egyik tenyér tövét a mellkas közepére, a szedcsont alsó felére kell helyezni.
2: Aha.
1: Másik kezet pedig rátenni. Nyújtott karokkal. Ja, hát igen, mondjuk ez fontos. Tehát nem izomból, hanem súlyból.
2: Persze.
1: Nyújtott karokkal. A vállakat a mellkas felett tartva kell megkezdeni nyomást. A mellkast percenként 100-120 alkalommal körülbelül 5-6 cm mélyen kell nyomni. Minden nyomás után hagyni kell, hogy a mellkas teljesen visszaemelkedjen. Hát... Valahogy így kéne. Mikor kell befújni? Vagy csak a filmekben van? Ez is egy érdekes
2: nem
1: dolog.
2: Nem tudom, én most a nyáron láttam egy újraélesztést. Hát én azért nem tudtam segíteni, mert bent álltunk egy ilyen hatalmas határ, F-zóni határát kellünk Görögországból visszafelé, ott egy hölgy lett rosszul, és ott adtak neki mesterséges lélegeztetést. És az volt a hatalmas kihívás, ugye azonnal hívták a mentőket, de az volt ott a hatalmas kihívás, hogy ez a mentőautó, az hogy fog a 40 ezer autón áthaladni.
1: Hát, és hogy?
2: Hát úgy, hogy jöttek a határőrök, és hirtelen levezényelték az egészet, tehát mindenkit, wow. mindenkit szét tehát mindenkit elirányítottak, és hát ott egy ilyen ösvényt képeztek az autók között. De nagyon bonyolult volt a művelet.
1: Aha.
2: Tehát voltak ott olyanok, akik nem voltak hajlandók hátra menni, akikkel így üvöltöztek, hogy fogja fel, hogy itt most nem arra, mert hogy ő félt attól, hogy elveszíti a pozícióját a határon.
1: Értem. Jó, hát értem. Na, hát.
2: És voltak ilyenek is, úgyhogy ezeket nagy nehezen sikerült megoldani.
1: Glória azt mondja, hogy csak a mellkas kompressziót kell alkalmazni, aha. Befújni nem szabad, bár is a mentősök ezt mondják, aha. Ő neki ez a tapasztalata.
2: Tényleg, hogy befújni nem szabad, hát nincs kizárva. Közben mert itt mindent csináltak, ami az embereknek eszébe jutott, az igazság. Tehát én, ahogy ott néztem, minden történt.
1: Na most hát Ati meg mást mond,
2: azt mit mondja,
1: az úgy ismeri. Hogy,
2: szerintem, amit az Ati mond, az úgy van.
1: Minden ötödik szívkompresszió helyett befújás megy. Aha. 1, 2, 3, 4. Ő ezt mondja.
2: Hát jó.
1: Glória meg azt mondja, hogy nem szabad.
2: Na, beszéltek de hát, tudod, meg egymás között, a Glória meg az Attila
1: megbeszélik. Ez most beszéltek meg. De az a szörny, hogy volt mondkor nálunk itt a Szendi, aki ugye, ő ugye mentős, és ő vágja ezeket a dolgokat, meg ő életmentő is. És
2: aha.
1: Van egy dolog, és erre ő sem válaszolt. Meg olvastam több helyen, nem akarnak.
2: Glória azt fogja írni, hogy ő mentős.
1: Nem akarnak nekem erre válaszolni a vízimentők. Mert olvastam egyszer, hogy vannak néha olyan dolgok, amiket meg kell tenni.
2: Nem akarnak válaszolni a vízimentők.
1: Igen, erre. Hogy vannak néha olyan dolgok, ami hülyén jön ki, de muszáj megtenni mindenki biztonsága érdekében. És általában egy ilyen hülye sztori az, hogy odaúszol a fullákoló emberhez, aki a fuldokló emberhez, aki pánikban van.
2: Igen.
1: És hogyha nagyon-nagyon-nagyon kapálózik, és úgy méred fel, hogy itt komolyabb gond lesz, akkor téged is megüthet. Tehát mind a kettőtök biztonsága az tehát kétségbe vonható, hogy ez mennyire veszélybe vagy. Ezért ilyenkor muszáj azt alkalmazni, hogy paf, így kicsapod azt, aki fuldoklik, és csak akkor kihúzod, és megmented az életét. És ezt nem akarja nekem senki sem, egyik vízimentős sem mondja, hogy neki van joga kicsapni egy embert.
2: Hát jó, most ez a jog nem jog, hát hogyha arról pedig szól, hogy túlél, vagy nem. Attilának mondom, hogy a Gloria, Gloria győzött. Tehát,
1: miért?
2: Hogy, tehát azért, mert írja, hogy kétszer évesztett újra embert, és mind a két alkalommal lesz mondták a telefonban, hogy Attila,
1: hát akkor
2: a Gloria sajnál, nyert.
1: Igen.
2: Egyébként le a kalappa, Glória, hogy kétszer élesztettél újra.
1: Hát tényleg
2: le a kalappa. Reméljük, nem ugyanazt az embert élesztetted kétszer újra. Vagy ezt írd már meg, hogyha publikus, mert ez engem érdekel.
1: Na úgyhogy ezek ilyen dolgok, és akkor igen, le a kalappa, tényleg, ez nagy dolog. Nagy dolog, szia mentő, emlékszel?
2: Szia mentő, az nagy sztori volt, az tavalyi sztori, tavaly előtti, nem is tudom, kisfiú hívta fel a cukorbeteg apja, anyja miatt?
1: Anyukája.
2: Az anyja miatt, anyja, igen, igen. Az anyja miatt a mentősöket, és akkor ők nagyon cukin beszéltek vele, meg nagyon aranyos volt az egész
1: történet. Igen, és nagyon szépen levezényelték.
2: Jól ért véget, ez a legfontosabb.
1: Tudod, annyira el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan, és most azért mondom, mert én is ebbe a kategóriába tartozom, és én nyíltan ezt vállalom, felelőtlenek vagyunk mi nagyon sok mindenbe. Mert most, ha hogy őszintén beszélgettünk erről, én sem tudom, hogy kell pontosan egy újraélesztést megcsinálni, sőt, tovább megyek. Nem írtam be, és ez valamelyik nap különben már említettük a rádióba, nem írtam be a telefonomban nem írtam be ezeket a gyors hívásokat a mentőre.
2: Nekem be van írva, itt van. Írd be, írd
1: na,
2: ez, be.
1: Nekem
2: írd
1: ezt be kéne ez írni, fontos, mert múltkor kezdve elindultam otthonról, és láttam, hogy az iskolánál ég valami nagyon.
2: Aha.
1: És nem tudtam ezt hogy lereagálni, és az első ötletem, én hülye, nem tudom mi, én így, kiket van,
2: elkezdtem oltani.
1: Nem, én valamiért a Lédához csöngettem be, aki nagyon közel lakik az én szomszédomhoz, és mondom, gyere Léda, nézzük már meg, mi ég. Nem tudom, miért nem mentem oda magam.
2: Aha.
1: És akkor kimentünk ketten, és akkor láttuk, hogy hát nem az iskola ég, hanem az iskola előtt van egy konténer, ami lángra kapott.
2: Aha.
1: Vagyis valami, vagy ott belülről valami, és akkor aztán jöttek a tűzoltók.
2: Az volt a kérdésem, Glória, mert nem hallotta, hogy mi volt a kérdésem, hogy két különböző embert élesztettél újra, vagy ugyanazt a szemben, most ez volt az én ilyen indiszkrét kérdése. Igen, na bocsánat.
1: És nem, akkor csak ennyit, és akkor Léda tudta a tűzoltókat, és kihívta, én meg ott álltam, és akkor csak néztem.
2: Hát
1: szóval
2: mensd el, van egy ilyen favorites kategória a telefonon, és akkor fogod, elmented, és akkor csak egy gombnyomás.
1: Aha.
2: Ezt apámtól tanultam, mert neki voltak minden ilyesmi el volt mentve.
1: Igen?
2: Neki minden itt van.
1: Hát akkor ezt így is kéne. Ezt így is kéne szerintem.
2: És tudod, elmondom, mert ez is most eddig nem volt publikus, de elmondom, mert érdekes. Tehát amikor apukám meghalt, akkor ugye tehát nálam maradt az ő telefonja.
1: Igen.
2: És hát az volt a szerencsém, hogy én tudtam az ő kódját, és akkor neki, mert neki millió információ volt a telefonjában, mindenről. Tehát most képzeld el azt, hogyha nem tudod, akkor így meg telefonszám. És ugye azt csináltam, hogy összeszinkronizáltam a két telefont, tehát én az ő összes kontaktját átmásoltam az én telefonomra, és úgy épül fel most már az én telefonkönyvem is, mint ahogy apám, és nála minden be volt, tehát mentők, tűzoltók, és így minden van, egy csomó ilyen dolog, ami ilyen praktikus, meg például mindenhova fotókat tett, látod, például építőanyag ABC volt, tehát mindenhova fotókat, tehát ilyen végtelenül precíz ember.
1: Ez nagyon precíz, tényleg.
2: És mindenhol fotók vannak, meg elmagyarázva, minden egyes kontaktnál írja, hogy cím, telefonszám, nem tudom, hihetetlen. Tehát én erre képtelen lennék, de ő ezt nagyon becsületesen csinálta.
1: Azt mondja egész különben, Glória, hogy két különbözőt.
2: Tavaly egy nyáron, azt túlélte, másik a tavaly tavasszal ő nem. Ja, Isten. Attól le a kalappát, szóval nagy dolog ez. Lélek jelenlét kell hozzá.
1: Persze.
2: Tehát, én ha bele se tudom magam képzelni ilyen szituációval. Epilepsziás roham mellett már voltam, akkor ott aki, tehát ez buszon történt, és akkor aki mellette ült, ő hál' Istennek tudta, hogy mit kell csinálni, tehát úgy fektették ugye oldalára, és megvannak a dolgok, mit kell csinálni, és akkor én meghívtam a mentőket, aha, de mondta a buszsofőr, hogy ő már szólt, tehát mindenki szólt, mindenki, nem most történt ez, hanem még jó néhány évvel ezelőtt, Szeged-Szabadka buszjárata, és ez történt, meg egyszer egy osztálytárs, ő már szólt, tehát mindenki szólt, mindenki, nem most történt ez, hanem még jó néhány évvel ezelőtt, Szeged-Szabadka buszjárata, és ez történt, meg egyszer egy osztálytársnőm lett epilepszia, kapott rohamot, tehát ilyenek.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a,

0: Szabadka. Pomax.
1: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
0: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.

0: Ki az ágybólustaságok?
1: Ki az ágybólustaságok?
0: Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
2: 7 óra 40 perc van. Zoki Tracker írt nekünk. Svájcból hallgat bennünket. Kamion le van fotózva. Jó utat, Zoki!
3: Yes, jó utat, jó, jó utat. Utat!
2: Sok szerencsét az
3: kiderült,
2: úton.
3: Kiderült, Marti Zoli kinyomozta nekünk közben, hogy a Tyrannosaurus Rex nem is olyan, ahogy gondoltuk. Nem is olyan félelmetes.
2: Nem olyan félelmetes.
3: Szerintem azért félelmetes
2: Hát én biztos, hogy bekaksisztam volna tőle, hogyha megjelenik.
3: Most nem? Azért nem félelmetesen mondják, hogy most találtak nyomot arra, hogy volt ilyen pázási rituáléja. Hát igen. Én egy táncoló Tyrannosaurustól még jobban félnék, mint hogyha vicsorogna. Kézzel megyek ott az erdőbe.
2: A pázótól is félnél.
3: Vagy a pázótól is félnél. Képzeld el, katasztrófa. Vagy úgy táncol, hogy és tűnik neki a fák minden irányba.
2: Egyik rosszabb, mint a másik.
3: Egyik rosszabb szenárió, mint a másik.
2: Ugye a Tyrannosaurus Rex magyarul, nem mondják sokszor a magyar nevét. Tudom, milyen magyar neve. Zsarnokgyík.
3: Biztos, hogy nem.
2: De, zsarnokgyík.
3: És ezt kitaláltak ki valami...
2: Ez magyar. Nyomorult ember.
3: Zsarnokgyík.
2: Szóval zsarnokgyík.
3: Zsarnokadmirális úr.
2: Hát ugye, mert a tyranny az zsarnokoskodást jelent. A tyranny. Tehát innen jött a...
3: Jó, ne okoskodjál neki. Viccele, eljszel.
2: Jó, tudom,
3: okay.
2: Tudom, elmegyek a stúdió.
3: Ez pont olyan, mint a Wolverine. Rozsomák.
2: Hát az, de az a Wolverine, nem farkas. Farkas. Kitalálták annak, hogy egy farkas. Hugh Jackman, a farkas. Nem farkas, bak.
3: Jó, szóval a zsiványgyík, vagy hogy mondtad, mi?
2: Zsarnokgyík. Szóval...
3: Átírom a neved, esküszöm a telefonkönyvben.
2: Írd a zsarnokgyík.
3: Na figyelj!
2: Szóval paleontológusok azt mondták, mindig paleontológus akartam lenni.
3: Zségyé. Gyakorlatilag.
2: Igen.
3: Zségyé.
2: Zsígy.
3: Na mit csinált a zsígy?
2: 66-68 millió évvel ezelőtt állítólag a T-rex viselkedés az jóval összetettebb volt.
3: Ha mondom, hogy táncolt a fák között.
2: Ami nekem mindig nagyon tetszett, hogy a Sam Neill a Jurassic Parkban így megállapította, hogy csak a mozgást érzékel. Honnan az Istenben tudnád, hogy csak a mozgást érzékelte? Ja. És akkor, hogy ne aggódjatok, ha nem mozogtok, akkor biztonságban vagyunk. Csak a mozgást érzékel.
3: Úgy csinálták, azt is alig bírták ki, pedig semmi bajuk nem lett volna, ha nem mozognak.
2: Muszáj volt szaladni, meg futni, meg megijedni. Meg
3: de van ilyen különben a kígyóknál? Egyes kígyóknál. Ott van előtted, azt nem lát. Ez szörnyű
2: lehet,
3: különben.
2: Van, hát lehet, van.
3: Akkor reagál, hogyha mozogsz, érted? És akkor azt mondják, hogy az a baj, hogy te meglátod a kígyót, megijedsz és megállsz. De te mikor megállsz, az olyan neki, mint a eltűnni. És akkor ő meg úgy oda néz, hogy itt volt valami, és akkor nincs semmi. De úgy néz oda ugyan semmibe. És amikor megmozdulsz, akkor hirtelen lesz előtte valami, és akkor megijed.
2: Gyagyás.
3: Hát én is megijednék, hirtelen, hogy Viktor előttem lennél, rögtön is. Valamit csinálnék, és akkor megharap, mert nem normális, mert egyszer rosszul működik a kis agyacskája, vagy amilyen van. Nem tudom, milyen van a kígyónak. Van annak agya? Vagy az ilyen automata üzemmódban megy valami ingerekből. Mit tudom én, na lényegtelen. Zoli most nagyon nézi a mobilján, nézi a zsarnokgyík egyéb adatait.
2: Néztem, igen.
3: De a lényeg az, hogy szóval, de azt mondja, a kutatók ugyanakkor azt feltételezik, hogy a zsarnokgyík, T-Rex, udvarlási szokásokkal is rendelkezhetett, és akár utódaikat is védelmezhették, hasonlóan a mai madarakhoz és krokodilokhoz. De hát nincs közvetlen bizonyíték, csak gondolják, hát a krokodil mondjuk elég durván udvarol, azt láttátok valaha? Az nagyon durva. Annyira kijön a vízből, hogy ki van ugye picikét a háta, meg úgy a feje, és van egy ilyen őrült, mély hörgése van, egy ilyen valami nagyon mély, ami annyira brutális frekvencián szól, hogy a hátán meg körülött elkezd pattogni a víz. Ilyen brutális.
2: Ilyet tud.
3: Hája, és akkor nőstén megnézsz, hogy
2: ez igen! Ilyet nem csinált az előző.
3: Zsanett, láttad, hogy pattog a...
2: Az előző pasim.
3: Láttad, hogy pattog Zolinál a víz? Ez nem olyan, mint az a zsarnokgyík, amit láttunk a tévében. Ez aztán pattog rendesen, és akkor mondják, jó, az enyém lesz biztos, és akkor mennek, és akkor barátkoznak. Nem tudom, hogy a Tyrannosaurus mit csinált, hogy táncolt, vagy nem tudom, hogy mit a siket vagy valamit
2: csinált. Az
3: igazság,
2: hogy nagyon érdekes ez a tudomány, alapvetően mindig azon gondolkodom, hogy honnan tudtak a tudósok ilyeneket megállapítani. Honnan?
3: Reálisan
2: sem, tehát következtethetnek rá, és főleg abból következtethetnek rá, érdekes ez a például az Észak-Amerika, mert ott nagyon sok dinoszaurusz maradvány van, meg volt. És a T-rex is általában mindig Amerikából jön.
3: Lehet, tehát csak egy nagy állatkert volt ott valamikor.
2: Lehet, biztos.
3: Nem tudjuk.
2: Biztos. Az ősembernek az állatkert, egy pár pár az millió év különbséggel.
3: Ugye nem is volt egy időben.
2: Egy időben az... de hogy ezt az emberek gyakran így képzelik el, de ott rengeteg csont van. És akkor ők azokból következtetnek, hogy ezek a csontok hogyan helyezkedtek el.
3: Aha.
2: Következtethetnek abból, hogy annak a bizonyos dinoszaurusznak az utóda, igen, amit ma ismerünk, akár, mert ugye a madarakra is nagyon sokan, tehát a madarakra is nagyon sokan utódként, vagy dino utódként tekintenek, tehát hogy megfigyelik az ő szokásaikat, és akkor így rávetítik, hogy tehát elképzelnek tulajdonképpen forgatókönyveket. Tehát nem lehet itt semmit biztosra mondani, tehát 65 millió évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, vagyis állatokról beszélünk, amiknek a kipusztulása mai napig nem tisztázott. Tehát mindenféle forgatókönyv létezik, hogy ez most egy ilyen nagy robbanás volt, vagy valami vírus, vagy baktérium, vagy... Tehát ugye, hogy valami történt, az UFO-k jöttek, és akkor... Tehát mindig érted?
3: Valami
2: forgatókönyv, az mindig van, vagy mindig valami szcenárium.
3: Van erre magyarázat, mert nekem, hogy sokkal érdekesebb különben, hogy az ember a majmokból fejlődött ki.
2: Hát jó, ez az evolúció, tehát erről
3: de egyes majmok mi álltak meg?
2: Miért hát tudod, megálltak?
3: Megnézem hát a gorillát, és megkezdem a gorillát, hogy kedves gorillát, te veled és miért nem fejlődtél tovább?
2: Másik úton indultak tovább. Tehát erre is nyilvánvalóan egy biológusra kéne egy beszélgetni.
3: Ők mentek a 67-es
2: nagyon,
3: úton.
2: Nagyon komolyan, hogy itt mi történt, hogy itt mi volt a váltás oka, vagy mi volt a szétválás oka. Na mindegy, de nagyon sok díró van ott Észak-Amerikában.
3: Lehet, hogy volt ilyen nagy komoly megbeszélés. Erre haladjunk tovább, és akkor nem egyeztek a nézetek, az egyik elindult balra, másik jobbra, az egyik
2: ilyen pártokba.
3: Igen, az egyik örültek. Az egyik az most állatkerteket épít, a másik meg benne van. Igen, hát most szörnyű azért. Szörnyű, hogy milyen csavarokat hoz az élet.
2: Mindenféle csavart hoz az élet. Ők se gondolták.
3: Hát ezt azért nem gondolták, hogy ennyire félre megy az egész történet. És akkor, hát ezt mondják, szóval, de azt mondják, hogy független attól, hogy próbált itt csajozni, hogy azért alapvetően tirozóhoz maga élt.
2: Magányos fiú.
3: Magányos. Ment így az erdőben, látod,
2: kis kezeivel nem beleharapott. Mit csinálni.
3: Hát nem. Kézzel, mikor megtalálkozott a haverjával, mit csináltak? Nem bírtak ötöst adni, hanem csak úgy üvöltöttek egymást.
2: Fejükkel.
3: Ja, abszolút fejkül, mert nagyon durva, te láttál már harcolni zsiráfokat?
2: Nem.
3: Tehát fejüket használják, mint az ostort. Csapdassák egymást. Katasztrófa.
2: Nem láttam.
3: Őrlet. Na minden, érdekes az állatvilág.
2: Nagyon.
3: Szerintem ez egy, különben sokszor gondolom azt, hogy ez az egész életünk egy különben egy ilyen szimuláció, amiben valaki megtervezték a dolgokat, meg belegondolsz, ez egy zsiráf, hogy az hogy néz ki, vagy elefánt, hogy tényleg valaki kitalálta, hogy legyen egy ilyen orra, amivel így nyúkálhat mindenhova, meg így leveszi a kaját, betömködi a szájába. De közben van egy farka hátul is, de közben meg nagy a füle, mert azzal így leadja a hőt, de akkor van olyan, aminek nagyobb a füle, van olyan, aminek kisebbnek a füle. Akkor nem tudom, de akkor zsiráfnak innia kell, akkor majdnem belepusztul, mert itt szét kell tárni a lábát, akkor oda megy a vízhez. Akkor ez őrület, nem? Akkor jön a hiéna, aki folyamatosan röhög, akkor jön az oroszlán, aki leskelődik a szavannába. Nem? Persze. Nem olyan őrület ez az egész?
2: Nagyon.
3: Nem olyan őrület ez az egész? És a másik, ami nekem őrület, hogy hogyan működik a...
2: Óriási őrület.
3: Hogy hogyan működik a természet. Láttál biztos olyan, egy időben csak ilyen ment a tévébe, hogy a gnúk mennek át a patakon.
2: Igen.
3: És akkor megeszi őket a krokodil. Hát mindig, nem?
2: Vesztükbe rohannak.
3: És akkor mindig csordába mennek, ugye?
2: Aha.
3: És egyszer néztem egy ilyen műsor, és azért, hogy ebbe az az érdekes, hogy mi mindig azt látjuk a tévében, hogy az oroszlán elkapja a zebrát, vagy az antilopot, hogy amikor vonul a gnú csorda, akkor ott mindenféle ragadozó elkapja őket. Az oroszlántól kezdve az aligátoron, vagy krokodilon keresztül nem tud köztük különbséget tenni soha, stb. Azt mondják, de ha megnézzük az adatokat, hogy melyik módszer működik jobban, ha nézzük a populáció számot, akkor a ragadozók állnak vesztésre. Érdekes. Tehát az ő rendszerük jobb. Még
2: hosszú távon buknak a ragadozók.
3: Aha.
2: Érdekes dolog ez.
3: Érdekes. Szóval az antilopok győznek. Meg akkor is nekünk úgy tűnik, hogy hullanak, mint a jó napot. 7-50 perc.
2: Mert csak azokat a videókat vették fel róluk, tudod, az Zetemboróék.
3: Aztán, mikor ők harcolnak az oroszlánnal.
2: Azt nem látjuk, amikor
3: mondták, hogy
2: a bizonyosan visszavág.
3: Elég volt most már.
2: Azt már nem látjuk.
3: Gyere csak ide, apád fülit.
2: 7-50 perc van.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatások kifizetése Vajdaságban. A Magyarország illetékes minisztérium tájékoztatása szerint valamennyi érvényes pályázatot jóvá hagyták, Vajdaságban több mint 19 ezer kérelmet bíráltak el pozitívan, köztük 739 egyetemi hallgatóét. A magyar nyelven tanuló diákok és hallgatók egyszeri bruttó 100 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. A kifizetések több ütemben történnek, és várhatóan december végéig fejeződnek be.
9: Hétfőn megkezdi működését a szabadkai Sumica óvoda második szárnya. A Nasáradoszt iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyermekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket.
8: Útfelújítások miatt több helyen is forgalomkorlátozás van érvényben Szabadkán és környékén. A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától a Matko Vukovic utcai körforgalomig ma is teljes útlezárásra kell számítani, 7 és délután 5 óra között. A Szabadka és Békova közötti úton szintén munkálatok zajlanak. Az év végéig összesen 11 utcát, mintegy 20 kilométernyi útszakaszt újítanak fel 550 millió dináros állami támogatásból. A tervek szerint a Belgrádi út is új aszfalt burkolatot kap, a közlekedőket pedig arra kérik, hogy figyeljék az ideiglenes jelzéseket és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 17 fokos csúcshőmérséklettel lehet számolni, szép, csapadékmentes napunk lesz.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát.
0: egy szőnyeg, amely melegséget hoz, függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
14: Bővebb információ
13: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
16: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
17: Várom a postást.
16: Jön a nyugdíj?
17: Azt várhatom.
16: A számlákat hozzák.
17: Na azt nem várnám.
16: Hát akkor...
17: Ma hozzák a 7 napot!
18: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Tanulfüstük, das rádióprogram.
1: Nos, hát várjuk ezzel a szakértőket, Brastyó Zoltán vissza a stúdióba, aki jelen pillanatban éppen elment a helikopterre megnézni, hogy ez az aukció hogy zajlik, mert hogy nagyon izgatott. Ugyanis képzeljétek el, van egy ilyen történet, hogy eláverezik Darth Vader fénykardját, amelyet a birodalom visszavág legendás Luke, I am your father. Párbajban használt. Ez volt a párbeszéd. Párbeszéd? Nem. Nem párbeszéd, mert a másik fél nem szólalt vissza, hanem levágták a kezét. Szóval ez egy nem párbeszéd. Ugye, Viktor? Beszélj hozzám, apád Fülit. Magam vagyok itt. Mit csináljak? Viccök. Na, figyeljetek! Azt mondja, írja nekünk Anna Mari. De jó ez a zene. Melyik az I am your husband? Ami az előbb szólt? Na, majd mindjárt megnézem. Szóval, azt mondják, következő a téma. A Heritage Auctions november 12-i árverésén a fénykardért legalább 1 millió dollárt várnak. Nem aprózzák el. Mert azért gondolják ezt, mert különben júliusban a Luke Skywalker fénykardja és a karakter levágott keze. Ezt komolyan eladták a kezi. És a karakter levágott keze 3,75 millió dollárért kelt el, azaz körülbelül 394 millió dinárért. Easy peasy. Az aukciós ház szerint ez volt a legmagasabb összeg, amelyet valaha egy Star Wars filmben használt kellékét fizette. Most pedig azt a fénykardot is megvásárolhatja valaki, amellyel ugye levágták Luke kezét. Na most, a Heritage Auctions november 12-én megrendezendő Ultimate Star Wars Auction elnevezésű árverésének egyik legértékesebb darabja pont ez a Darth Vader fénykardja. Nagyon sokan különben azt hiszik, hogy ő Dark Vader. K-val, Dark, mint a Dark Knight. De nem különben, hanem ő Darth Vader. A Dark Vader logikusabb lenne, ugye a sötétség ura, vagy valami ilyesmi, de nem. Nem. Várjál, mit írnak itt nekem? De jó, ez azon a Rise and Slow. Aha. Na, majd megnézzük, hogy miről van szó. Szóval, a lényeg az, hogy van, és az, hogy ebben a jeletben hangzik el, ugye ez, hogy Luke, én vagyok az apád. Érdekes dolgok ezek, érdekes dolog bármikor, amikor árulnak valami ilyesét. Nem tudom, hogy az emberek mit csinálnak ezzel, megveszik mondjuk a fénykardot, utána beteszik egy ilyen vitrínbe, nézegetik, elmegy hozzá valaki. Például ez biztos, tudja, hogy ilyen, hogy különben megveszi a nagyon gazdag ember, vagy a vállalkozó, és aztán mondjuk, mikor eljön hozzá Viktor, vagy valaki, akkor Viktor így mondja, hogy amúgy mi az ott a sarokban, ami a 3,5 millió dolláros fénykardomra gondolsz, és akkor mit tudom, hogy elkezdődik a jackkörés vagy a sztorizgatás, akkor Viktor utána rosszul érzi magát, de mivel ő is gazdag, akkor hazafelé gondolkozik, hogy ő mit vagy ez, ő majd megvesz, nem tudom, Darth Vader sisakját 6 millió, és akkor mikor elmegy legközelebb hozzá az a haverja, akkor kérdezi, hogy az ott mi az, létezik, hogy Darth Vader sisakját? Megvettem múltkor, érted? Nem bírtam ki. Szóval ilyeneket tudok elképzelni. Ez valószínű, hogy így megy. Nekem eddig amikor nézek ilyen műsorokat, ahol ilyen dolgokat mutatnak be, ahol ilyen aukciós dolgok, vásárolt cuccok vannak a házban, mint dísz. Egyszer valaki vett aukció egy Tyrannosaurus Rex fejet.
2: Már megint a zsarnokgyíknál tartunk.
1: Zsarnokgyík, és az betette egy ilyen üveg dobozkába, ami egy asztalként szolgált Nazi a Jager. Én azért, a Tyrannosaurus Rex koponya, tehát igazi T-Rex koponyás asztal, az adja. Az adja. Azért azt tetszik. Na, megjött. Mondtam, hogy elmentél helikopterre megnézni, hogy ez az aukció hogy áll. Hogy
2: nem,
1: áll?
2: Sajnos vannak különféle bántalmaim.
1: Jó, ne vald be. Az én sztorim jobb.
2: Ja, mi szóval. Voltam? Aukción voltam?
1: Aukción
2: azt
1: voltam.
2: Hazudtam. Aha.
1: Én hazudtam ezt neked. Én mindig hazudok, érted, Zoli.
2: Jártál már aukción egyébként?
1: Soha. Szerintem soha.
2: Csak néztél a tévében.
1: Ilyen, hogy így felemelem a kezem?
2: Igen.
1: 500!
2: 600!
1: Ilyen normál aukciót...
2: Néznek egymásra ilyen
1: normál aukciót, ezt vágom, de hogy miért Amerikában miért darálják a szöveget? És azok össze-vissza beszélnek?
2: Hát ez a jellegzetessége. Szerintem ez így terjedt el. De nem biztos, hogy darálják a szöveget. De az attól függ, hogy melyiken. Tehát ezek az elegáns aukciók, amiket látsz, van ez a nagyon híres, hát a Christie's, ugye ott, ahol vannak azok a...
1: It is now... Tudod, hogy hol darálják? $32 million.
2: Utoljára ezt a darálást a Yellowstone sorozatban láttam, amikor marhákra licitáltak. És akkor... És nem is tudtam, mit mond. Nem is érted, hogy mit mond.
1: Nem is értem, mit mond.
2: Nem kapsz el még szófoszlányokat se.
1: Hát csak az összeget néha, mintha az összeg között mondana valami hablatyot. Tehát ilyen, hogy 25, vagy 30, vagy valami csak, hogy 25, 30, jó, nem így, valamennyiben jobban, nem így, hogy de valami ilyesmi. Katasztrófa. Katasztrófa. Na, de ezek kifinomult aukciók, nem? Hát figyelj, amikor a Heritage Auctions, az biztos kifinomult, ilyen a good evening, ladies and gentlemen.
2: Yeah.
1: Ugye? Uh-huh. És akkor today we're going to have the light, hogy mondják, a saber?
2: Lightsaber?
1: Lightsaber.
2: Lightsaber. Fénykard. Tehát nem lézerkard, soha nem lézerkard. Aha. Mindig fénykard.
1: Darth Vader's lightsaber. The auction begins at $500,000. És akkor Zoli így felemelkedik.
2: Az életben nem licit. Egyébként én amikor ezt a cikket olvastam, meg betettem, csomó, az végig gondoltam, igen? Hogy mi az, amire én licitálni.
1: Hú, azért van biztos.
2: Hát azért nincs. Tehát most, hogyha
1: itt,
2: tudod, mikor tudom elképzelni? Tehát, hogy eleve ezt a nagy fanságot, hogy most akkor a Star Wars fan vagyok, hogy én kiadok $200,000 a Darth Vader kardjáért, ezt én már el nem tudom képzelni, de mondjuk oké, hogyha vannak ilyen emberek, mert nagyon sokan vannak, tehát én a YouTube-on rendszeresen nézek egyébként ilyeneket, hogy a világ legnagyobb Tini Ninja Technőc gyűjteménye. Aha. És a csávónak egy komplett háza van, a saját házából alakított ki még egyet, ahol csak ezek a relikviák vannak. De amit csak el tudsz képzelni, az uzsonnás doboztól a figurákon keresztül, amit csak el tudsz képzelni. Na most egy ilyen embernek pont ez hiányzik a gyűjteményében, akkor el tudom képzelni, mondjuk az így
1: nem tudom, a pisztoly, amivel lelőtték Mo Green-t a keresztapával például, és akkor ez nem vennéd meg?
2: Nem venném meg azért, mert az nem egy ikonikus dolog.
1: Hát de mi az ikonikus ott? Majd ezt tudni fogod.
2: A Star Wars? Vagy a keresztapám?
1: Igen.
2: Mondjuk keresztapám, mi az ikonikus?
1: A fotel? Nem, az se régi, ugye?
2: Hát most gondolkodom.
1: Ott is
2: a
1: olyan
2: Silva a Marlon Brando szájából.
1: Jó, az más. Na jó, de hát ilyeneket kell eladni, ugye?
2: Hát de ilyeneket el lehet adni. Tehát, hogy ez, én most nézem, van az AD Channel, azt is nagyon szeretem a YouTube-on, az Architectural Digest. Én ilyeneket nézek, tudod?
1: Yes.
2: Magas kultúra. Nem. Tehát elmennek sztárokhoz, és megmutatják a házukat. Hol élnek a sztárok? Meg a lakás.
1: Csak
2: a
1: Zoli nézi otthon, és mosod a pró,
2: csomó sztár, hát nyilván mindegyik azért olyan, hogy lehi. Egyébként egy vagy kettő volt, amit láttam, és azt mondom, hogy hát ez abszolút semmi köt, a többi az meg önnől leesik a gitár a nyakadból.
1: Na és mi történik?
2: Hát olyat láttam, hogy volt egy hölgy, egy ilyen kifejezetten csinos színésznő, én életemben nem láttam egy filmben, sem nem is ismerem, mert nyilván ez már, ő már ilyen új, és, vagy újabb eresztés, és a csaj, ő volt az, aki hát minden tárgyra, amihez oda ment, tehát például ott volt a falon valami kép, akkor ez a Marilyn Monroe képe volt. És akkor így,
1: jó,
2: hát legalábbis ez a hír jár, de én úgy döntöttem, hogy ez a Marilyn Monroe kép. Akkor úgy hírlik, hogy ez a ház, amiben most vagyunk, ez a Marilyn Monroe-nak a make-up artistjáé volt eredetileg. Ezt az információt nem tudtam megerősíteni, de én úgy gondolkodom, hogy ez a make-up
1: artist.
2: Tehát, hogy ezeket így betrippeli. És akkor nem tudom, a negyedik dolog volt a házában, amit így mutatott, hogy ez a Marilyn Monroe-nak volt a kedvenc. Akkor volt még olyan is, hogy ez volt az Elvis kedvenc, nem tudom, szőnyege, vagy valami baromság, és akkor tudod, én úgy vagyok vele, hogy igen, az volt. Tehát ez fejében van,
1: hát
2: ilyen párhuzamos világ.
1: Így akkor lehet nekem is sok ilyen
2: hát
1: dolgok.
2: Ja,
1: igen. Nem, hogyha belegondolsz.
2: Szóval
1: nem lenne. Nem tudom, és
2: tudod, kinek
1: zenében?
2: Kegyetlen jó háza ebben a műsorban?
1: Kinek?
2: Hát a Jesse Pinkman alakító Aaron.
1: Igen, azt tudom, azt a fickó. Tényleg?
2: Az kegyetlen. Az, meg tudod ki az a Goggins a Fallout sorozatból, aki a Ghoul-t játszott.
1: Nem is tudom ezt a sorozatot. Melyik az a sorozat?
2: Hát a Fallout, az a címe.
1: Ne, szerintem én ezt nem vágom.
2: Goggins, milyen Goggins? Na mindegy, neki van, Walton Goggins, így hívják a színészt.
1: Aha.
2: És neki van olyan háza, hogy megnézik. Tehát az egész fa, és az egész az egy ilyen hegyolt, tudod, ez az ilyen montanai ideális világ. Tehát ez valami elképesztő, hogy milyen.
1: Brutális dolgok vannak különben, meg én akkor lepődtem meg, amikor tudod, vannak ezek a...
2: Meg ő licitális sokat.
1: Na, az igen. Vannak ezek a, tudod, ezek az emberek, akik nagyon ismertek, mondjuk ilyen top DJ-ek, Calvin Harris, David Guetta, tudod, ezeknek azért van mit a tejbe aprítani. Egyszer valami rákattam a YouTube-ra egy ilyen, hogy bemutatják Zed házát, DJ Zed házát. Hát mondom, jó van, nem is tudom kapásra ki ez a DJ Zed, de biztos vannak valami ismert dalai. De mindjárt beírom, DJ Zed songs. Nézzük, van-e valami. Hát én nem is tudom, itt ki se dob ilyet. Stay. The Middle. Ja, ez a Middle... Jó, akkor, hát akkor vannak neki ismert dala, jó. Na szóval egy DJ, és így kinyílik a kapu, és Zoli, tudod, ilyen hegyoldalba, amíg ellátsz, üvegépület, medencék, üvegépület, egy akkora birtok, hogy így, hol mondod, szia Zed? Hát mondom, kapás, mert nem tudom ki vagy, de nem rossz a kecód. De hát
2: nem rossz a kecód.
1: Eszméletlen az történet. Na mindegy, szóval, hogy... És akkor Zoli, de különben, hogyha... És zenészekről van szó, mondjuk valakit nagyon szeretsz, hogy az ő gitárja, vagy nem tudom, Michael Jackson kesztyűje, vagy semmi nem mozgat meg?
2: Semmi, Zeci.
1: Víztól Churchill íróasztala.
2: Szegény, tehát semmi? Apukám jut mindig eszembe. Ő nagy Elvis rajongó volt. Na most, hogyha őt kérdeznéd, akkor ő tudna mondani valamit.
1: Igen.
2: De én, tehát én nem vagyok Elvis rajongó, de most, hogyha én belegondolok, hogy én kitől, vagy most én mit tudnék itt neked mondani, nem tudom.
1: Jó, van, na hát nem.
2: Ilyen
1: nem
2: sem mozgat, én nagy képregény fan vagyok, de ilyen sem mozgat, én követek ilyen nagy képregény őrülteket, akik nálam jóval nagyobb őrültek, milliószor, és akkor őt például tudom, hogy így izgatja az, hogy a Pókember első száma 62-ből, amit a nem tudom én XY rajzolt. Tehát az sem mindegy, hogy ezt ki rajzolta, meg hogy mikor jött ki. Meg, hogy... Na, ilyesmik is vannak. Ezeket is nagyon gyűjtik. Ezek is ilyen, ezek mondjuk nem ilyen millió dolláros értékek.
1: De már 1000 eurós?
2: Bőven. Sokkal több. Amik igazán mennek Amerikában is ilyen nagyon-nagyon drágák, ami szerintem egy ilyen
1: Az
2: a baseball kártya. Tehát az nagyon.
1: Igen, mi ezt nem fogjuk soha átérezni. Jó, hát ez nem.
2: Erős kultusza van.
1: Jó. Szóval igen. Na, hát vannak ilyenek. Meg különben a Pokémon kártyák is nagyon bennek bizonyos
2: körülben. Nagyon, az is. Hát ott is mindig vannak ilyen hírek, hogy elkelt a, nem tudom én, a...
1: Pikachu aranykártya, nem tudom.
2: Is, de Pikachu az nem is, vannak azok sokkal ritkábbak.
1: Most mondtam valamit.
2: Amik ilyen rettenetesen drágák, nem tudom én.
1: Nem, az lehet ilyen milliós tétel.
2: Ismerősen volt nagy Pokémon fan, és az így mondta is, hogy melyik az, amelyik ilyen nagyon durván drág. Ilyen rettenetesen drágák, nem tudom én.
1: Nem, az lehet ilyen milliós tétel.
2: Ismerősen volt nagy Pokémon fan, és az így mondta is, hogy melyik az, amelyik ilyen nagyon durván drága.
1: Aha. Na mindegy, szóval ezek ilyen dolgok. Oké, figyeljetek, 8-ra

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4000.

0: 500 helyett csak 3600 forint.
1: És a Móra-halmi gyógyvíz?
2: Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
0: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
1: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. kupiklimu.rs.
6: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com.
7: Média támogató a Pannoner TV.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoreggeli.
2: Nos, itt is vagyunk, és hát Zoki Tracker azt mondja, hogy szerintetek a mobil töltő vagy a kábel, ami csatlakozik a mobilba, befolyásolja, hogy milyen gyorsan tölt a mobil? Ezen vitatkozunk a kollégákkal. Yes, of course, természetesen, hiszen vannak különböző töltők, maga töltő az adapter, tehát van a lassú, és van gyors töltő, vagyis hát igazából a lassú töltőt nem úgy hívják, hogy lassú töltő, hanem csak simán töltő, meg van a gyors töltő. Sőt, a kábel, az is nem mindegy, hogy milyen, ugyanis én múltkor vettem egy kábelt, amit bedugtam a szokásos helyre, és kiderült, hogy lassú, mint állat. Úgyhogy bizony, nem mindegy, sem az, hogy milyen a töltő, sem az, hogy milyen a kábel. Köszönöm szépen, hogy segíthettem. Na most István írt nekünk egy olyat, én régen jártam cégre a privatizációs folyamatba. De hogy mire írta ezt, én őszintén nem tudom el se képzelni, hiszen a Darth Vaderről beszélgettünk akkor, amikor ő ezt írta. Na most Ati azt mondja, aukció mit vennék? Használt olcsó autót például, ő ezt vásárolna. Amúgy igen, vannak ilyen sztorik, én utána néztem egy párszor ennek, valamikor hivatalosan megjelenik Szerbiába, hogy hol vannak járművek például, amiket elávereznek. Én múltkor láttam, hogy az egyik tévé elávezett 20 autót, és én meg is néztem őket, hogy ez egy jócskán leharcolt járművek voltak, de hát, hogy azért aukción venni olyan autót, ami jó áron van, nem tudom, de amúgy Szerbiában most, nem tudom a pontos címét, egyszer láttam, most nemrég, hogy megjelent egy olyan weboldal, ami pont arról szól, hogy ott autókat lehet vásárolni, és licitálni kell rájuk. Úgyhogy, na, hát ez egy érdekes történet. Most viszont mi arról beszélgetünk, hogy mik azok a dolgok, amiket így örökölhet a gyerek az apukától.
3: Már nézzük, hogy Zolika mit fog tőlem örökölni.
2: Hú, de félre nyeltem.
3: Én is.
2: Beszélj!
3: Múltkor feljött a gyomorsavam, és azt nyeltem félre. Borzasztó rossz érzés volt. Jó reggelt mindenkinek. Most a Viktor itt kiforva. Tudod, hogy az ez mennyire rossz?
2: Ez itt a
3: emberek
2: Tati
3: vagyunk. Emberek vagyunk. Hát érted, hát ezek megtörténnek. Tudod, hogy ez mennyire rossz? Hát ez kegyetlen. Kegyetlen.
2: Na.
3: Rosszul vagy?
2: Beszélj.
3: Várjál, most tarultuk az újraélesztés. Mindjárt megyek. Várjál, mindjárt.
2: Iszok vizet.
3: Kész az ember. Jézusom, elájult. Neked milyen flaska? Mit ír a Pioneer? Mit ír rajta? Az a vetőmagos?
2: Ez kérlek szépen a Pioneer Craft.
3: Ja.
2: Ez egy vállalat, akivel dolgoztunk Münchenbe.
3: Pioneer Craft.
2: És Pioneer Craft, já. Aha. És ők miattuk, elvittek egy fantasztikus vacsorára egyszer Münchenben. És ott tettünk például Apfelstrudel,
3: Apfelstrudel,
2: és azon gondolkoztam tegnap, hogy hogy hívták azt, mert hogy a csülök volt a főmenü,
3: ja.
2: És kaptunk mellé valami gőzgombozt, ami valami knödel. De nem ennyi, valami van még mellette. Valamilyen
3: hát ez
2: knödel.
3: A knédli, magyarul lefordítva.
2: Vagy knödel.
3: Knödel.
2: Valaki tudja, hogy hívják ezt az ilyen gőzgombócot a teljes nevén, írjátok akkor írja meg.
3: Írjátok meg, mert nem tudjuk, hogy mindenhez értünk, csak a német nyelvhez.
2: Az nem. Robi írja, fújt meg Istennek írozt. Hát körülbelül ott voltam én is egy pillanatban, de aztán ittam vizet a Pioneer Craft. Kraftos. Különben volt nálunk a Pioneer Craft egyik szakembere, mert hogy ő vajdasági, és beszéltek a napelemrendszerről, itt a Panoreggeliben.
3: Itt a Panoreggeliben?
2: Na, mindegy, ez egy másik történet, de mindenhonnan vannak vendégek, látjátok?
3: Igen, igen. A világ négy sarkából.
2: Connecting people. Csak négy
3: sarkában. Connect and grow.
2: Négy? Az is van. Na, mit örökölhet a baba?
3: A baba.
2: A baba.
3: És például, utána, ha felnő, akkor alapvetően a kisfiú is. Tehát, hogy ugye nyilván itt a baba neme. Azt tudja örökölni.
2: Ha jó, azt
3: biológiai
2: jó,
3: nem kromoszomális meghatározásban az apa ivarsejtnek van döntő szerepe. Az anya petesejtje X kromoszomát, bla bla bla. Tehát az X kromoszom esetén XX, az Y kromoszom esetén XY kromoszom. Az XY az azt jelenti, hogy fiú. Tehát,
2: de mi az XXX? Kromoszóma.
3: Nagyon magas szintre érted, ment a műsor.
2: Érted, Zoli? Kacsintás.
3: Szóval,
2: na, hülyeskedj.
3: Nekünk
2: nem lesz időnk kifejteni.
3: Amikor ugye vártuk a babákat, akkor volt egy ilyen vizsgálat, amikor még nem látszódott ugye a képen, az ultrahangon, hogy itt most egy fiú, egy lány, vagy két fiú, vagy két lány, tehát semmit nem tudtunk. Akkor van egy ilyen vizsgálat, most ebben is mondom, nem menjünk bele, ami megállapítja, és akkor aztán jött vissza az eredményenek a vizsgálat, hogy van Y, az azt jelenti, hogy van, legalább egy fiú van. Na, és akkor bennem jött ez a szurkolás. Te már
4: megnyugodta, imatyú szína!
3: Az egy dolog, az egy imatyú szína, az egy dolog, hogy ebbe így megnyugszik az ember, de utána tovább gondoltam, és akkor mondtam, hogy azért de jó lenne, ha lány lenne a más. Tudod, így azért, hogy milyen jó, hogy az lenne a tökéletes. És az lett.
4: Hát Zoli, azért, mert ti tökéletesek vagytok.
3: Nem vagyunk tökéletesek, szó sincs arra, szerencsénk van. Egyébként nincs nagyon érdekes, mert nekem egy cigány az, hogy megjósolta 22 évesen, hogy ikreim lesznek, és egy fiú meg egy lány.
2: Ja, tehát, te jársz ilyen cigányokhoz.
3: Nem, megtaláltam.
2: Mit jósolt még?
3: A Kárász utcán megtalált, ültem a padon, cigiztem, és akkor odaült mellém, és elkezdett dumálni, meg mentem volna, és mondta, hogy jó van az, hogy nem kérek pénzt tőled, nem azért ülök itt, meg tudod, egy ilyen teljesen közvetlen hangulatba jutod a
2: mellé. Tényleg lehet, hogy egy sámán asszony
3: volt. És akkor így mondta, hogy jó van az, hogy na, itt van nálam a kártya, na, mondta, és akkor valamit mondtam neki, hogy hívnak, és akkor húzott valami kártyát, és mondja, hogy na mindegy.
2: De mit mondott még?
3: Nem emlékszem.
2: De emlékszel, csak nem akarod elmondani.
3: Ez volt így érdekes. A többi az szerintem valami hülyeségek voltak, nem volt túl fontos, vagy valami olyan nagyon lényegtelen.
2: Tényleg az egészben ezt jegyezted meg?
3: Hát persze.
2: Hát jó.
3: Most mit jegyezzek meg? Nem, pénzről nem beszélt, hogy mennyi leszek gazdag, vagy nem, vagy ilyesmi. Ezeket nem jegyeztem.
2: Hát, hogy hány feleséged lesz, hogy valami.
3: Nem, ilyeneket sem mondott. Szóval örökölheti még a testmagasságot, az apa magas, akkor könnyen lehet, hogy a gyerek is nyulánk lesz.
2: De ez nem elég. Ez nem elég.
3: Nem elég.
2: Ez még nem elég, mert utána is...
3: Meg a bugád is magas?
2: Úgy, nagy tatám.
3: Aha, nagy tatat. Na igen, látod ez?
2: De nálunk, nagyon sokszor ugrik ám ez. Nagyon sokszor. Nagyon sokszor a gyerek olyan, mint a nagy tata. Meg a nagymama.
3: Persze.
2: Én ezt sok mindenkitől hallom.
3: Persze.
2: De azt mondják különben, hogy oké, ez meghatározza úgy java részét, de hogy utána azért jön azért a környezet. Uh-huh. Lehet, hogy mit eszel, mivel táplálják azt a gyereket. Utána az a gyerek mozog-e vagy nem. Szóval ez mind kihat arra a fejlődési periódusban, hogy amúgy ő mekkora lesz körülbelül. Most ez nem azt jelenti, hogy a 170 centis genetikai gyerek az lehet 198, de mondjuk én képzeld, hogyha engem mondjuk nem tápláltak volna, lehet, hogy csak 192 lennék.
3: Aha.
2: Például.
3: Ha nem tápláltak volna?
2: Rendesen.
3: Igen. Hát jó, hát táplálnak, igen. Itt az is különbség, tudod, hogy valaki mondjuk tápomban, vagy anyatejen, de nem hiszem, hogy ettől függ az, hogy 190 centis leszel a végén.
2: Így írja a hivatalos cikk. Ezt mondja a szakértő. A megfelelő táplálkozás, az egészségi állapot és a gyermekkori környezet nagyon-nagyon számít. Vagyis a magas apuka jó genetikai kiinduló pontot jelenthet, de a centiket nem lehet előre kiszámolni pusztán egyetlen családtag alapján, és csupán az alapján, hogy mit örökölt a gyerek.
3: Igen.
2: Na, szóval ez egy érdekes.
3: A következő nagyon érdekes, ez én vagyok. Tehát ez én vagyok. Fény hatására jelentkező tüsszentés.
2: Ilyen van?
3: Én van, ez én vagyok.
2: Komolyan?
3: Ez én vagyok, és ez nagy tudom, mi a durva? Hogy az unokatestvérem is ilyen, meg szülőknél is.
2: De mindig?
3: Tehát kilépsz a napfényre, felnézel az égre, és azonnal tüsszentened kell.
2: Wow.
3: Fény hatására, tehát hogy fény ér azonnal. Aha. Az első napsugarai.
2: Ez hát rossz kommandós lenni, hogy följön a nap, te tüsszöksz rögtön. Elárulod a pozícióra.
3: Hát én az biztos, hát nem lennék jó kommandós.
2: Vagy ez a sniperista, tudod?
3: Tényleg ugye
2: ott vagy napokon keresztül, minden reggel az elég nagy baj.
3: Drón.
2: De hogy mondják, mesterlövész, na magyarul.
3: Mesterlövész, jó, a sniperista. Itt értik,
2: jó.
3: Na de.
2: Jó.
3: Szóval én tüsszögök, és komolyan. Ez egy ilyen génhiba.
2: Ez Zolika tüsszög?
3: Hát még nem tudom.
2: Nem szokott?
3: Nem tudom, hogy tüsszög-e, majd megfigyelem. Ezt nem figyeltem.
2: Ez érdekes különben, figyeld már meg.
3: Majd megfigyelem. Tehát a genetikai háttér az elég összetett, de mondjuk ez nem, csak, nem lehet mondjuk konkrétan csak az apára fogni, ez, de állat mögött örökletes hajlam. Wow. Szóval nálunk így volt, nálunk így unokatesóknál van. Érdekes.
2: Érdekes különben az is, hogy a fogak formája is elrendezőség.
3: Hát sok minden függ a szájápolást. A mai világban igen. Ez már nem kizárólagos.
2: Igen, fontos, de hát a szájápolás, az étkezés és a fogászati ellenőrzések legalább ilyen fontosak. Szovasodás például nem egyszerűen örökölt tulajdonság, ugye történt bármi. Nagyon érdekes ez különben. Nagyon érdekes, hogy van egy szépségideál ebben a mai világban, és amint attól elütsz, és hogyha a szépségideált akarod, vagy az, ami az általánosan meghatározott normális, akkor az mindig nagyon drága. Ha nem tudom, piros az alcod, akkor nyugtató krémeket kell használnod, jó drágákat, hogy ugyanúgy néz ki, mint az összes többi ember. Ha a fogaid nagyon rondák, akkor ugye, vagy hát rossz állapotban vannak, akkor ugye vagy különben fogszabályozót kell használni, vagy elmész és csináltatsz magad egy hollywoodi mosolyt, aki ezt megengedheti magának, és úgy gondolja, hogy ez neki kell. Ugye az is azért belekerül. De hát olyan érdekes, ugye, hogy amikor elütünk, a normálistól, és az általános szépséget akarjuk, ami el van fogadva, és ezért sok mindent megteszünk, az bizony mindig belekerül. És a fogak azért ilyen dolog. És én bevallom őszintén, hogy irigylem azokat, akik megszületnek, és van egy pár haverom, akinek tökéletes a fogsora. És ráadásul olyan fehér is, mintha az a 6000 eurós hollywoodi smile lenne az arcában. De nem, ő neki a jó Isten azt mondta, hogy tudod mit, kapjon jó fogokat. Oké, legyen. Csak mossa őket, és minden rendben lesz. Úgyhogy érdekes történet. Ad gödröcské! Na, ez nagyon szexi tud lenni. Hát,
3: szexi is, meg aranyos. Tehát az én kislányom már nem mond majd szexi, mert az én kislányom az még aranyos kategória.
2: Hát de az anyukától örökli.
3: Az nem, a nem feltétlenül.
2: Apukától?
3: Nem feltétlenül, nem tudom.
2: Hát kitől örökli?
3: Nálunk senkinek sincs
2: gödröcské. Hát itt azt írja! Hát a cikk okay, alapján hát beszélgetünk apád fülét. Hát...
3: De minden másban a lányom, érted? Tehát...
2: Azt mondja, a mosolynál megjelenő apró gödröcskék sokak szerint különösen bájosak. Uh-huh. Na. Kialakulások az alcizmok és a bőr alatti szövetek sajátosságaival függ össze, és családi halmozódást is bemutathatnak. Bár gyakran örökletes jellegzetességként emlegetik őket, néha kialakulhat csak úgy is. Uh-huh. Na, szóval na, ez jó, a lényeg. Na. Szóval, hogy ez olyan neszesebb, mint fogd meg jó, de igazából levédték magukat. Nem mondták, hogy alapvető öröklődő, de kialakulhat úgy is, ha nem. Na most adsz gödröcskék. Neked van adsz gödröcskék? Most bevágott egy pofa.
3: Bára de. Nincs. Nincs, hát soha
2: nekem
3: nem is volt.
2: Sincs.
3: Nem.
2: Nekem sincs.
3: Csak kövér arcomban, nekem nincs.
2: Kövér arcomban?
3: Most.
2: Az egyik hallgat írja nekem is, ha kell tisztetelem, tényleg.
3: Ha lefogyok, akkor én egy csúnyán fogok lefogyni. Attól félek.
2: Nekem is, ha kell tüsszenterem, tényleg, ha felnézek a napra, egyszerűen tüsszögök, írja nekünk Tázi. Képzeld el. Szóval ez létező dolog. Na, azt mondja, a cigány azt, hogy Anettnek is jósolt. Mindenkinek jósolta. Itt a reggeliben én vagyok az outsider mindenbe. Tényleg. Tehát itt mind a hármajukkal mindig történnek olyan dolgok, ami hát mindenki vető.
3: Velem meg mindig más történik. Hát.
2: Ő nekik mindjártnak jósol a cigányasszony, engem a cigányasszonyok elkerülnek. Mondjuk lehet, hogy oka, de ez egy másik történet.
3: Látják rajtad, hogy valami nem oké.
2: Mondják, hogy ennek nem merem megmondani a jövőjét.
3: Belenézzük a lelkedbe, és így elszaladnak, sikol, rikoltozva.
2: Tudod, hogy fogja a fejed, és nem tudja elengedni, és tudod, hogy nagyon rosszul van.
3: Igen.
2: Én mondom, mi baja van néni? Nem, ez szörnyű. Na mindig, erről eszembe jut a Sejt című film, amikor a Jennifer Lopez digitálisan beteszik a sorozatgyilkos agyába, hogy kiderül, hogy hol van eldugva az utolsó ember, aki időzített halálra van ítélve. Brutál, nem bírtam azt a filmet végignézni, nem tudom, végül megmentik azt a nőt?
3: Azt hiszem megmentik, de én...
2: Hála Istennek, csak ha megment.
3: Nagyon-nagyon régen néztem, videóklubból vettem ki még egy ilyen 100 éve, amikor léteztek videóklubból. Na jó van, 8:53 perc, mindjárt jövünk vissza.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatások kifizetése Vajdaságban. A Magyarország Illetékes Minisztérium tájékoztatása szerint valamennyi érvényes pályázatot jóvá hagyták, Vajdaságban több mint 19 ezer kérelmet bíráltak el pozitívan, köztük 739 egyetemi hallgatóét. A magyar nyelven tanuló diákok és hallgatók egyszeri bruttó 100 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. A kifizetések több ütemben történnek, és várhatóan december végéig fejeződnek be.
6: Hétfőn megkezdi működését a szabadkai Sumica óvoda második szárnya. A Nasár Adoszt iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyermekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket.
5: Útfelújítások miatt több helyen is forgalomkorlátozás van érvényben Szabadkán és környékén. A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától a Matko Vukovics utcai körforgalomig ma is teljes útlezárásra kell számítani, 7 és délután 5 óra között. A Szabadka és Békova közötti úton szintén munkálatok zajlanak. Az év végéig összesen 11 utcát, mintegy 20 kilométernyi útszakaszt újítanak fel 550 millió dináros állami támogatásból. A tervek szerint a Belgrádi út is új aszfalt burkolatot kap, a közlekedőket pedig arra kérik, hogy figyeljék az ideglenes jelzéseket és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 17 fokos csúcshőmérséklettel lehet számolni, szép, csapadékmentes napunk lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

0: közérdekű információ következik.
1: 9-15 perc van.
2: Igen.
1: Csak én szerettem volna mondani.
2: Hát Zoli, hát ne szólalj meg ilyen gyorsan. Hát
3: én mindig ilyen gyorsan, nem tudom ki, ahogy mikrofont látok, én beszélek. Ahogy beszélek.
2: Hát nem a mikrofont, hanem hogy a piros fényt meglátod, érte, ki se gyullad, már beszélsz.
3: Igen. Ez olyan, mint amikor elstartol a start piece.
2: Ú, tényleg te milyen jó Form 1-es pilóta lenni. Pim, de már mennél.
3: Egyébként azt csinálom a szemafornál is. Tehát én vagyok az, aki először indul. Tehát nincs ilyen. Tehát én amikor, tehát én már beteszem egyesbe, én már más akkor teszi be egyesbe, amikor zöld lesz. Érted?
2: Szóval te is szoktál versenyezni az automata kocsikkal.
3: Senkivel nem versenyzek, én csak azért, hogy haladjunk, az a jelszó.
2: Engem felcsesz, hogy én nekem váltós autóm van.
3: Igen.
2: És hát, tudod, megáll mellettem, tudod, látom, hogy automata. Látszik a kerék mozgásán, hogy automata vagy nem. És látom, hogy automata, mondom, az apja Filip, mondom, ez zöld lesz, hogy csak megnyomja a gázt és megy. Mondom, én meg még csak majd akkor rakom elsőbe. Not today, mondom apád Fülit. Berakom, érted, megsatszolom, hogy mikor, és úgy, mint te, berakom elsőbe, és nézem, és indulunk egyszerre, és mondom apád Fülit. Nem indulsz előbb, mint én. Jó, ez hülyeség, de én ilyenekkel szoktam játszani. Na mindegy, szóval, visszatérve back to reality. Azt mondja, közérdekű infókat nyomunk. Ha már autók, akkor jöjjenek az utak?
3: Jöhetnek az utak.
2: Kezdjük az utakkal.
3: Jöhetnek
2: talán.
3: Az utak.
2: Jöhetnek az utak, nézzük. Azt mondják, Kis-Boszniában.
1: Mala Boszna.
2: Ott vannak a rendőrök. Kis-Boszniában.
3: Jó, máshol vannak még?
2: Ennyi. Kis-Boszniában.
3: 11 fok van, azt elmondanám. A 17, hát nálam azt írja még itt az egyszínű, csak 17-et írnám, még azt írja, hogy 18 fok is lehet olyan 3 óra környékén. De az tény, hogy 11 fok van jelenleg, felhős idő, ma esőre nem számíthatunk.
2: Szép idő, hogy mondtam?
3: Szép csapadékmentes időnk lesz, így mondta a hírekben az egyszínű.
2: Ez örök egész nap, ezt én így mondom.
3: Szép napot. Na, nekem a kedvenc köszönés, amikor úgy valaki úgy köszön el valakit, hogy a legjobbakat. Az a kedvencem, a legjobbakat.
2: Szoktad használni azt, hogy üdvözlésnek, hogy tiszteletem?
3: Szoktam. Idősebbeknek általában.
2: Az rohadt neutrál, ugye?
3: Én nem így élem meg. Én úgy élem meg, hogy elüt a hagyományostól, a jó napottól.
2: Én azon gondolkoztam, hogy a jó napot nekem nagyon snasz. Még ha jóba is vagy valakivel.
3: Ha azt mondom, hogy tiszteletem általában, azt tényleg tisztelem.
2: Igen, ezt akarom mondani. Igen. És jóba vagy vele annyira, hogy túl soknak érzed azt, hogy azt mondta, hogy szia, mert attól több.
3: Persze, nyilván.
2: És akkor azt mondta, hogy tiszteletem. De néha olyan is van, hogy valaki meg olyan, aki pedig tiszteletem, de közben elvárja a közvetlenebb köszönést, akkor olyat is, hogy tiszteletem, szia.
3: Igen, ez jó. Vannak egyébként erre...
2: Hány szintje van ennek?
3: Van sok szintet, mert a kézfogásnál is. Tehát amikor ugye dupla kézzel fogod meg valakinek a kezét, azt tudod. Tehát valakivel így lekezd, és még a másik kezdet így megfogod.
2: Az alkarját, vagy a kezét.
3: Az egy ilyen mély tiszteletet feltételez. Tehát ez egy nagyon-nagyon szimpatikus gesztus tud lenni, és milyen, még egy kicsit ilyen... Tehát egy ilyen észrevehetetlen gesztus. Tehát aki te tudat alatt rögzül benned, hogy valaki így kezelt levelem. Ezt akartam.
2: Én észrevettem magamon például, tiszta hülyeség, hogy akkor nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok egy megbeszélés után, akkor én általában dupla kézzel kezelek.
3: Igen? Aha. Örülsz, aha, hogy sikerült. Nem lenne bukás.
2: Hanem előrehaladás. Mindegy. Írja az egyik hallgató, akkor jó idő van, az egyszerűen mehet motorozni. Abszolút mehetek. Azaz mehetnék, ha Szebi megjavítaná már a botromat! De ott van nálam! De azt ígértem, hogy csak csinálja. De tényleg...
3: István írja, hogy én régen jártam cégre a privatizációs folyamatban.
2: Ezt olvastam is az előbb a rádióban, nem tudom, mire írta.
3: Mire írtad ezt,
2: amikor a Star Warsról beszélgettünk, miért írta erre azt?
3: Mire írd már meg,
2: nem hogy létezik, mire... hogy a rendszerbe dobta késve ezt az üzenetet?
3: Nincs kizárva.
2: Mert ez nem lehet.
3: Vagy nem nekünk akarta írni.
2: Ati járt itt a napos, tudod? Nem tudod, mert nem voltál itt. Elkezdett...
3: Hello baby! Jó, viccelek.
2: Elkezdett nekem privátba írni. Igen. És mondta, hogy egy idő után kérdezte, de amúgy különben nektek a Viber nem működik. Mondom, de a többiek jön. Egyszer csak küldött egy screenshot, és mondja, ups, az elmúlt 2 órában a főnökömnek írtam mindent, amit nektek akartam volna. Benézte.
3: Még jó, jóban vagy a főnököd.
2: Jó, hát meg jóban vagyunk mi is, úgyhogy ez így teljesen rendben van. Na szóval, van ez így, ezért szép kis család ez az egész. Ez az egész, ami itt történik. Mit kell még mondanunk?
3: Hát ja? A határ például. Hát,
2: az tiszta, azt megnéztem mindkét irányba. Útlezárások. 7-től 5-ig például Strassmer utca. Elég durva. Én az előbb kiugrottam, különben megnéztem.
3: Na.
2: Folyamatosan hozzák a gépeket, eszméletlen. Különben van itt egy lista, nem tudom, vágjátok, egy Pandoron megjelent. Én a felét nem is tudom, hogy hol van, mert írja, hogy mi minden lesz leaszfaltozva most így az elkövetkező pár hónapban, és írják, hogy Szabadka-Békova önkormányzati út, oké, Tormin utca, 113-as, amit sok van különben, itt el lehet olvasni. Ez nekem a legérdekesebb, mert ezt kéne tudni, hogy melyik, mert itt az a lista, hogy a Partizán Bázisok utca 51-es hadosztály, ez 51-es hadosztály, az Jován Mikit. Szerintem ez az a környék, ami olyan kritikus volt most nagyon régóta, ugye?
3: Igen.
2: Ez az lesz szerintem különben, igen. És valamiért a Strossmayer utca nem megyek bele. Az egész város erről beszél, én ezt hagyom. Írja különben az egyik hallgatók, hogy lehet azért írta, mert azt hitte, hogy Star Wars az valami kommunálno preduzétje? Ne, ugyan már, ne hülyeskedjetek.
3: Ki írt?
2: Az egyik hallgató. Nem tudom. Micsoda?
3: Erről most azért teszem, hogy itt a műsorban meséltem én aztán, hogy nem a műsorban meséltem el, hogy az Encore-on vannak...
2: Na, ilyet nem meséltél. Ma biztos nem. Meg nem nekem, mikrofonon kívül se.
3: Az Encore-on vannak...
2: Micsoda?
3: Hát minden film alatt vannak kommentek. Érted? Tehát kommenteket írnak alá, ilyen, hogy most...
2: Ezt valamit meséltél?
3: Igen. Hogy olyan kommenteket írnak alá, hogy nem tudom, jó a film, nem jó a film, van benne, nem tudom, ezért jó a felirat, nem jó a felirat, ilyen standard kommenteket írogatok, és egyszer csak volt egy ilyen felirat, volt egy ilyen komment. Gyerekek, hol van? Piszkozatok, behementettem, az igazság. Várj csak, na mindegy, nem fogom megtalálni.
2: Nem fogod megtalálni.
3: Megvan. A film megtekint, mert hogy ugye a Rémálom az Elm utcában volt a film.
2: Na igen.
3: És akkor azt írta rá valaki, hogy jött egy ilyen komment, hogy a film megtekintése előtt, de utána is 3 évig azt hittem, hogy Rémálom az Elem utcában. Miért? Mert lemerült az elem. Na erre varta gombot, kedves olvasgató, betűimet azonnal felismerni képes földlakó barátom. Maradok mosolygós tisztelettel Parlagfű Sámán, a kibabráló gép feltalálója.
2: Jó, ez valószínűleg nem normális.
3: és tudod mi a folyamat, hogy tudod, minden kommentre lehet tenni ilyen pipát, vagy tudod negatívot, és ezért van valami 50 negatív,
2: ha jó,
3: tudod, mindenki azt, hogy hülye vagy,
2: de különben most így,
3: senkinek se jött
2: eszembe át. Eszembe jut, hogy
3: azt gondolom, hogy ez milyen jó műfaj, hogy írsz ilyen cringe kommenteket. Ilyen ugye? Kegyetlen rossz
2: nem
3: kommenteket.
2: Normális, a rossz, ez hülye.
3: De ez egy jó műfaj, tehát ebből lehetne ilyen,
2: ja, lehetne
3: ilyen trend. Nem?
2: Lehet, de azt akartam mondani, hogy erre eszembe jutott az a hülye gyerek, de azt akarom mondani, hogy néha vannak okos gyerekek is. Néztem egy műsort, ahol mesélte a... Van egy fickó, aki luxus autókat vesz és ad el. Egy gyönyörű szalonja van neki Amerikában, és nyilván vannak emberei, de ő is nyilván ott dolgozik a bizniszen. És egyszer már majdnem indult haza, mondják, hogy azt mondja, hát itt egy érdekes telefonhívás, azt mondja, mert egy kisfiú érdeklődik a Lamborghini iránt, a Lamborghini Urus iránt. És azt mondja, hogy hát tudod mit, azt mondja, add ide. Aha. Azt elkezd beszélgetni a picivel, mert ugye, hogy mi mindjárt tudjuk, akik imádjuk az autókat, hogy gyerekkorunkban is imádtuk az autókat, tehát akkor add meg neki az élményt, ha már, tudod, épp ráérek, na. És azt elkezd beszélgetni a kicsibe, és azt feltűnök neki, hogy cuki a kicsibe, nem azt kérdezett, hogy hány lóerő, meg ilyesmi, hanem ilyet, hogy hány tulajdonosa volt. Megvan a szervizkönyv, meg tudod, ilyen...
3: Ja, ilyen jókat kérdez.
2: Azt mondja, milyen jókat...
3: Releváns kérdések.
2: Azt egy 5 percig így beszélgettek, és mondta a kicsi, hogy jó, akkor így, hogy egy kreditkártyával lehet-e fizetni, meg mit tudom,
3: majd nem megvette.
2: És azt mondta, hogy azt mondja, figyelj, szerintem azt mondja, ezt majd a szüleiddel beszéld meg, ja, jó, ja. És akkor majd tudod. Igen. Azt mondja, oké, megy, megy, és azt mondja, már majdnem megy kifelé, csörög a telefon, azt még elfogad, azt elfogadom, és akkor tessék, igen, jó, azt mondja, mi vagyunk a kicsi John, vagy nem tudom, tök mindegy, kinek a szülei, az, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen türelmesen végigjátszott, ez neki a világot jelenti, akkor mi tényleg megvennék ezt az autót. És azt mondja, a csavar az egészben, hogy eljöttek megvenni az autót, 5 nap múlva jöttek, 5 nap múlva pont megérkezett neki egy limited edition Bugatti Chiron a szalomba.
3: És nem, hogy
2: megvették a Urust, és amúgy kérdezték, hogy az ott mi, hát mondták, hogy az egy ilyen Chiron, mondják, akkor megveszik azt is.
3: Jaj, de most ez egy kicsodák, ez egy... Jaj, nem
2: tudom, de annyit elárulhatok, elárultak egy szerbiai sztorit, amit így...
3: Aha.
2: Na most az egyik haveromnál ülök autószalomba, és felhívja valaki, és hallom, hogy ilyen fura beszélgetés. És mondom, ez mi történt? Hát azt, hogy most neked elmesélem, régi sztori, elmerem mesélni, mert remélem, nem ismeri föl senki magát. Szóval a következő volt, felhívta az egyik ilyen ügyfele, hogy mennyi nálatok most egy kis női autó? És akkoriban az volt mondjuk, nem tudom én, 15 ezer euró.
3: Aha.
2: És mondja, hogy oké, akkor mindjárt visszahívlak. Visszahívt? Mondta, hogy tudod mit, akkor megveszem. Azt mondja, de még kérdezted? Azt mondja, figyelj, az az igazság, hogy hirtelen felindulásba eljöttem, és vettem egy vadonatúj Range Rovert, de nem mehetek haza úgy, hogy azt mondtam, hogy vettem egy Range Rovert, úgyhogy én valamennyit lealkuttam, és annyi veszek inkább a feleségemnek is valami kis autót, és akkor úgy megyek haza. Úgyhogy ilyenek vannak.
3: Ezt a sztorit már mesélted egyébként.
2: Mesélted?
3: Igen, mesélted.
2: Jó, szóval igen.
3: De,
2: ilyenek
3: de,
2: vannak.
3: De ilyenek vannak, hát ezt lehetett. De most ilyenek az, hogy valaki megvesz egy Urus, meg bejön egy Bugatti, és most,
2: igen.
3: Most ez ki volt ott?
2: De a legjobb
3: nem
2: az, hogy...
3: Mondani, a Cristiano Ronaldo, vagy ki jött a családjával? Hát valószínűleg ő.
2: Ha, jó Isten tudja.
3: Most ez,
2: de van egy haláli...
3: Urus, meg a
2: van egy nagyon stram van egy nagyon stram testrendben.
3: Világ két legdrágább autóját megvette? Vagy
2: vannak drágább.
3: De szóval... nincs.
2: Nem van.
3: Hiccelj már, nincs. Hát most...
2: Jó,
3: most...
2: Rolls-Royce Boat.
3: Jó, oké. Na jó, az biztos van már otthon. Szóval...
2: De figyeld ezt, ez milyen cuki. Ezt még elmesél. Van egy fickó, akit követek különben követek a neten, és ő pedig azt csinálja, szintén luxus autókat vásárol, és ad el.
3: Aha.
2: És azt mondja, hogy volt egyszer, az a két autó egymás mellett, két Porsche 911-es egymás mellett, mind a kettő full zöld, és azt mondja, tudjátok-e, mi állítottam ezt a két autót egymás mellé?
3: Aha.
2: Azt mondja, mert a következő van. A baloldali a régi autója a fickónak, a jobb oldali meg az új. A különbség a kettő között pár év, és annyi, hogy ez egy sima 911-es, valami turbó, emez meg a, nem tudom, hogy megy a 911 GT3, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Kicsikét más csak a szárnyai, kicsit más az alufelni, minden. Azt mondja, és ez azért volt fontos ilyet autót találnom, mert azt mondta, hogy szerintem ezt a felesége nem fogja észrevenni, hogy egy másik autó. De zöld mind a kettő, Porsche mind a kettő, talán nem kell neki megmagyarázni, hogy új autót wow. vettem, hanem beviszi a garázsba, azt a bogdát tán nem vesz észre. Amúgy hihetetlen, mik vannak azért, nem?
3: Hát, nem tudom. Tehát van ez a réteg, akinek ilyen problémái vannak, az Isten áldja.
2: Ez komoly problémák.
3: Nem tudom.
2: De azt ezek még problémák. Hát jó, nem most nem érezzük át, de azt ezek problémák. Én, de halálidók. 9-21 perc, zenéljünk még, mert a Zoli teljesen le fog épülni.
3: Picikét zenélünk, igen.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Programajánló.
8: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rószics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem fogdalt hús. Csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Vagdalt hús, azt a kutya mindenit. Na hát a következő dolog van. Van egy olyan információnk, ami a kezünkbe került, hogy vajon a szerb útlevél hanyadik helyen áll? Hol van a szerb útlevél a rangsorban? Nos, ha minden igaz, akkor a legfrissebb adatok szerint szerbiai úti okmánnya jelenleg 133 országban lehet vízum nélkül, vagy egyszerűsített beutazási feltétele eljutni. A Passport Reports független kutatási platform 199 ország útlevelét vizsgálta. Ebből kiderült az, először is mi a rangsor? Figyelembe vették, hogy az adott úti okmánynál hány országban lehet vízummentesen, a határon igényelhető vízummal vagy elektronikus beutazási engedélye belépni. Így kiderült, hogy Szerbia a 61. helyen áll.
2: Nekem erről a rangsor szóról mindig a Drágám add az életet című filmből a rangkúr tábornok jut eszembe. Na mindegy, bocsánat.
1: Ilyen volt, komolyan. Hát igen, én első kézből tudom, hogy Angliában nem mehetünk be ezzel az útlevéllel.
2: Ezzel bizony
1: ezzel
2: nem.
1: Bizony
2: megpróbáltuk, nem. Én saját tapasztalatból tudom, egyszer mentünk, nem nálam volt a gond, de ez alapvetően teljesen lényegtelen, tehát vízunk kell.
1: Kell.
2: You need a visa, my friend.
1: You need a visa. A visa. De különben érdekes, hogy amúgy, én ezt nem tudtam, de hogy az Európai Unióban pedig tipikus egy útlevél nem lehet Oroszországba menni. Viszont a szerben meg lehet. Úgyhogy
2: mi jobban vagyunk velük, meg közeledünk.
1: Ez van. Múltkor azon rögtön, hogy Magyarországon megjelent egy olyan hír,
2: hogy
1: az egyik főmuftitó, nem akarok politizálni, hogy az nem állja, hogy különben az Európai Unió most azt akarja, hogy Ukrajna hirtelen hic-hoc kerüljön be az Unióba.
2: Hát erről hosszan lehetne beszélni.
1: Amikor is Szerbia hány éve szenved, az sehol sincs. Na, ez volt az a, na most a kommentek, gyereke. Magyarországon élő magyarok. Fogalmuk sincs, de azért imád az embereket.
2: Elég kevés embernek van fogalma egyébként.
1: Hát igen, de mondjuk én nekem, hogyha nincs fogalmról, akkor nem írkálok.
2: Jó,
1: ez a különbség, tudod? És akkor különben is azok a szerbek mit csinálnak? Azok a bekerülnek az Unióba, az Unió összeomlik. Az a szerbek különben is orosz barátok, azok nem képesek, nem tudod, és így. Csak ha te tudod.
2: Igen, csak ha te,
1: csak ha
2: mindenki
1: te tudod.
2: A mostani világban, főleg a közösségi médiának köszönhetően mindenki szakértő, tehát vagy geopolitikai szakértő, vagy nagyon most Magyarországon volt ez a vízlépcső probléma, meg ez a
1: azt is megoldotta mindenki, ugye?
2: Persze, azokat is megoldott. Igazából bármilyen problémáról van szó, azt megoldja az internet.
1: Megoldja az internet.
2: Tehát azt kibogozzák. Ha nincs rá megoldás, akkor mindig jönnek a háttérhatalmak, meg az ilyesmi. Tehát a gyík emberek.
1: Holnap
2: beszélgetek erről a gyíkember szenátorasszonyról, aki egyébként nem szenátorasszony, hanem a Dell igazgatójának a felesége. Holnap beszélgetek róla a reggeli műsorban, ajánlóba bedobtam. De arról érdemes beszélni, mert az egy érdekes
1: téma. Én azt láttam, hát ez egész tele van vele. Hogyne, vágom.
2: Mindegy, szóval ő is egy ilyen szép asszony.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes emberi lény. Rögtön a média figyelem középpontjába került, de erről majd holnap különben.
2: Ja,
1: de nem, különben tényleg érdekes azért, mert
2: megoldják,
1: régen...
2: Megoldják, hát okosak régen, az emberek.
1: Régen azt mondták, hogy...
2: Főleg, ha isznak.
1: Most nem tudom ugye a rádióban elmondani, mert ugye ez már túl csúnya hozzá, de ugye nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt években azt a kifejezést, hogy a vélemény olyan, mint a feneket közepe.
2: Igen.
1: Mindenkinek igen. Van, de nem, senki se kíváncsi rá.
2: Most idézhetek pontosan a Szakasz című filmből, de nem fogok. Abba káromkodhatok, és akkor, mert ugye ez egy idézet, akkor ez a káromkodás az nem baj.
1: Jó, akkor mondja.
2: Nem, de hogy mondom. Ugyanezt az... mondják, csak káromkodva.
1: De azt mondom, nem csak azért, mert szóval ez egy érdekes történet, mert hogy a modern kor egyik lenni a problémája, hogy nem vagyunk be, ha nem tudjuk.
2: Aha.
1: Ez a baj.
2: Én ismerek személyesen is ilyen embereket. Ismerek egy olyan embert, nagyon érdekes egyébként ez a figura. Tehát szóba hozol egy filmet, vagy egy zenét, mindegy mit. Filmet, zenét, történést, városban, mindegy mit. Láttam.
1: Igen.
2: Látta.
1: Aha, igen.
2: És egyszer kipróbáltam, hogy bedobtam egy ilyet, hogy néztem a japán Kujumadzi nevű rendezőnek a nem is tudom milyen valami filmjét, a Lótuszvirág a tóparton. És mondja, hogy látta. Aha. És mondom, most találtam ki. Tehát, és, jó, akkor keverje egy másikat, mondom.
1: Persze, igen.
2: Tehát ez az ilyen autó, ő látta, ő tudja.
1: Durva különben, érdekes, hogy az
2: olyan
1: emberek...
2: nem lehet, nem. Hogy ő nem látta, nem tudja, nem emberek, hallotta, nem
1: meg az van, hogy igazából az emberek sokáig hallgatnak. És elmondom, most volt egy hihetetlen szituáció. Most itt a Banya Lukán, itt Jócskán Nemzetközi Társaság, jöttek, mentek az emberek, minden, és egyszer most vacsorázunk. Nem igen. Tudom, 6-7.
2: Igen.
1: És van egy nő, aki aznap érkezett, mert ugye tényleg itt mindenki jött, mert őrület itt mi zajlott, nem mindegy. Szóval jött egy nő, és meséli, hogy valahogy rátért az izraeli konfliktusra. Aha. Eszünk, érted? És mondja, és akkor tudjátok...
2: Letetted a kanalat.
3: Az anyja
1: nem, úgy, hanem, és akkor mondja, jól. Hogy és akkor tudjátok Izraelbe így, meg Izraelbe úgy, meg Izraelbe amúgy, meg így. És tudjátok Izraelbe nem tudom mióta, ott állandóan háború.
2: Fölkeltél és kimentél.
1: Az emberek minden nap nem tudnak normálisan érni, mert nem igen. Tudom, mindig háború van, meg rakéták, stb. És akkor mondtam, hogy na jó, mondom, itt álljuk meg egy szóra, mondom, az egy dolog, hogy te miket beszélsz, mondom, hogy ott voltam, sétáltam, körbeutaztam, ne arra, hogy ez abszolút megközelítőleg se úgy van, mint ahogy te, hogy ott a másik mellettem lerakta, az az igazság, hogy én is voltam ne? 3 évet Izraelben, semmi köze, szóval nem baj, nyugodtan mesélj, csak hogy mindenki tudja, össze-vissza beszél. De ő olyan vehemenciával mondta ezt, és nem szerettem ezeket az embereket. Amikor hülyeségeket beszélnek,
2: ők is
1: és kész tényként mondják,
2: is a
1: és mondják, érted, de... és mondják a hülyeséget.
2: Tény, hát...
1: Honnan szedik, nem tudom.
2: Hát nekem a Robert Castell barátom, az én őt mindig megkérdezem, hogy mi újság. Na, és hát neked... semmi lazad, ülünk, isszuk a nagy.
3: Hát ez hát a... És ő ráadásul
1: Izrael...
3: katona.
1: Igen,
3: tehát egy katona.
1: Egy komoly szakértő.
2: Tehát hogy ő így, tehát nem így látják ők ezt. Csak egyszerűen az a különbség, hogy ők az ő felfogásukban a háború az más, mint a mi felfogásunkban. Tehát ez az egy valós, tapintható dolog, ami bármelyik pillanatban jöhet, rakétatámadás, stb.
1: De fegyverfogó,
2: kocsiba
1: meg?
2: Ülünk. Tehát,
1: hogy, nem tudom, hogy ő mit mesél
2: neked, Zoli. De hát ehhez azért ők adaptálódtak, tehát persze. Nem olyan, mi nálunk, hogy úristen, sziréna, és most háború, és most mindenki pánik, tehát nem így reagálnak.
1: Vannak minden napi óvintézkedések, ami hát, lehet, hogy igen, neked igen. Elsőre furcsa, de ilyenek vannak. Igen, nem tudsz bemenni csak úgy a marketplace-re. Tehát át fognak nézni. Igen, vannak katonák a bevásárlóközpontban is. Ha véletlenül valami hülyeség van, rögtön lereagálják.
2: Persze, hogy vannak, ilyen, de, igen.
1: És tele van óvóhelyekkel, amiről a helyiek tudnak, és ha baj van, vagy megszól a riasztó, akkor mindenki megy. Ennyi.
2: Igen, de ezeken nagyon izgalmas, hát például, mi eskor New Yorkban hát voltunk, akkor bementünk minket. Tehát ugye 2001-ben volt a terrortámadás. Én 2019-ben jártam, ugye akkor a feleségem mentünk New Yorkba, 2 hetet töltöttünk ott, és tele volt katonákkal a város, és nem érhetem, és mondják, hogy ez azóta így van. Hát ez azóta. Minden egyes épületben, hogyha bementem például a Trump Towerbe, kérd, csak hogy így jackeljek. Bementem a Trump
1: Towerbe.
2: Na mindegy. Ott is átnézték a táskát. Ugye? Bementem csak azért, hogy itt vagyunk tényleg, igen. Írt, hogy Trump. Bementünk, érted, ez ilyen arany palota, csinált magának egy templomot, aha, gyakorlatilag. Aha. És akkor minden
1: de mi
2: emeleten...
1: annak a funkciója különben?
2: Hát az
1: mi
2: egy irodaház, az alapvetően egy irodaház, de az első 6 emelet az ilyen, hogy fagyizó, akkor Trump szuvenírbolt, akkor ott lent egy kávézó, ami Trump kávézó, tehát hogy ilyen rossz dolgok vannak, tehát ilyen igazából olyan bemész, és nem tudod eldönteni, mi a funkciója ennek az épületnek.
1: De tele van.
2: És akkor állítólag ott feljebb van minden arany, meg ilyen márványozott.
1: De jó néz
2: meg...
1: ki, vagy béna?
2: Hát gicses. Nekem gicses. Hát nekem gicses, de most nem én vagyok a Trump, tehát hogy
1: jó,
2: a Trumpnak én az ízlése, hát ez van, hát ő ilyen grandiózus, tudod, ez a grandőrben gondolkod, és akkor minden arany, meg minden márvány, igen, meg igen, minden igen, igen. Mind fekete, meg
1: Ludilo.
2: Van a képeim is, majd egyszer megmutatom. És akkor meg ilyen ruhaból, szóval nem, tehát nem egy pláza, de kihasználta. Minden az övé szerintem, ami ott van. A fagyizó is, meg minden az övé. Úgyhogy...
1: Lehet, na szóval ilyen. Ilyenek vannak, na, de minden lényegtelen.
2: És ezt akartam, csak nem ez volt a lényeg, hogy én a Trump tagban, hanem az, hogy mindenhol biztonsági intézkedések voltak, mindenhol megnézték a táskát.
1: Igen,
2: a szabadságszobornál ott világítottak át, ott minden volt, hát kézde most valaki átmegy oda egy terrorist, és ott berobbantja a szabadságszobrot.
1: Nem túl jó.
2: Az is egy szimbolikus támadás lenne.
1: Hogyne.
2: Tehát nyilván ezekre ők fel vannak készülve. Ha te már arra a hajóra, vagyis arra a kompra úgy mész fel, hogy téged teljesen átnézek, és még amikor odaérsz, még akkor is átnézek. Tehát, hogy ez...
1: Na szóval ez ennyi.
2: Mai világ ilyen. Igen. És nem tudnak ebből traumából kijönni, úgyhogy nekik nem. Az életük része. Ugyanígy, hogyha napi szinten háborúzol valakivel, tehát hogy egy olyan országként érsz, és most nem Izraelt védem, tehát ne, hogy valaki félreértse, mert erről is megosztanak a vélemények, hogy kinek van igaza, meg Free Palestine.
1: Mi arról beszélgettük, hogy milyen egy napot,
2: de hogy ők tényleg úgy élnek, az az ország úgy működik, hogy körülötte vannak államok, és mindenkinek az alkotmányában benne van, hogy meg kell döglenünk. Tehát, hogy itt ez mindenkinek az alkotmányában ott van, hogy el kell pusztítani Izraelt, vissza kell foglalni.
1: Lehet, hogy már tudod, de ha nem, akkor egyszer kérdezd meg, hogy az izraeli szakértő haverodat, barátodat, mert én egyedül egyrészt nem értettem nagyon, amikor az Izraelben voltam, hogy hogy van az, hogy országon belül van az ország, vagy valami, hogy én egyszer csak kiléptem az izraeli részből, és beléptem a palesztin részbe,
2: ilyen,
1: és
2: ott van ilyen máshol is,
1: két
2: van
1: méteres máshol is. Uh-huh. Falak voltak, amíg elláttam, és ezt nem teljesen értettem, mert ez olyan volt, mint egy határ.
2: Most csak ott van annak egy neve, most annakra googlizok csak rá.
1: Mire gondolsz ennek az elválasztó
2: falnak? Ez ugye Jeruzsálemről beszélünk, ugye?
1: Én nem tudom, hogy hol volt, de Jeruzsálem felé is voltam. Ott lehetett ez?
2: Szerintem, hogyha Jeruzsálemben voltak, akkor ott lehetett.
1: Lehet, hogy ott volt.
2: Tehát izraeli, palesztin, tehát ennek a leg... Itt van, volt egy ketté szakadás. Igen. És itt van a Nyugat-Jeruzsálem, ott az izrael ellenőrzés van, a Kelet-Jeruzsálem, ott pedig a jordáni ellenőrzése van. Tehát, hogy itt ez a különbség. Uh-huh. És itt voltak mindenféle ilyen területfoglalások, már magában Jeruzsálemben belül is, de most ez egy hosszú történet.
1: De azért mondom, hogy nem most, nem mehetünk bele.
2: Itt
1: de
2: ők
1: hogy...
2: belementek egy ilyen vitába, egy nemzetközi bírósági vitába is, tehát hogy sok minden zajlik ott, de van itt egy fal, igen, ami elszigeteli a palesztin közösségeket.
1: Ugye? De hát akkor így ezt van. Jól mondom. De igen, hát akkor igen. Őrület. Csak nem tudom,
2: Izrael
1: mondom a részleteket.
2: Szerint azért de... van a fal, hogy ne legyenek terrortámadások, ezek meg azért, hogy ne menjenek.
1: Ja, értem.
2: Ne keveredjenek.
1: Na hát akkor ennyiben is előrébb vagyok. Figyelj, aki itt volt vele, figyeljetek, aki itt volt veletek ma, az nem más, mint Nagy Viktor, meg Brasnyó Zoltán.
2: Zvekán Péter. És Rózsa Róbert.
1: Igen, és
2: ő is itt van,
1: szia. Morálna Podröska, hogy szokták mondani.
2: Igen. Holnap érdekes műsor lesz, mert Slacki Csilla debütál.
1: Így van.
2: Beszélgetnek majd mindenféléről, női DJ-kről is, meg ilyen témát majd azért tegyetek
1: női
2: be holnap.
1: Férfi DJ-ekről.
2: DJ-ek, DJC. DJ. Meg itt lesz az Vekán Péter is, igen. Holnap.
1: Sziasztok!
2: Reggeli, mert sziasztok, csókolom! Sziasztok!

soy más. Y a ver, como todo un

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
5: 10 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára a mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova között útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között. Szabadkán ma kezdődik a szezonális influenza elleni védőoltások beadása. Első körben 1500 adag a Torlak intézet által gyártott Torvax flu vakcina áll rendelkezésre. A három komponensű oltóanyagot a 18 évesnél idősebbek kaphatják meg, felső korhatárt nem határoztak meg. A jogosultságot és az esetleges ellenjavallatokat az orvos állapítja meg. Az oltásokat a felnőtt lakosság egészségügyi ellátását végző szolgálat valamennyi rendelőjében beadják. Újabb vakcina szállítmányok érkezése a következő időszakban várható, áll a közleményben. Hétfőn megkezdi működését a Szabadkai Sumica óvoda 2-es szárnya. A Nassarádoszt iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyermekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket. Az áthelyezési kérelemre adott választ kiküldik a szülők e-mail címére, valamint a felvett gyermekek névsorát az épület ajtajára is kifüggesztik. A Sumica óvoda 1-es szárnyának felújítása a végéhez közeledik, így hamarosan ez az óvoda rész is a gyerekek rendelkezésére áll majd. Megnyitásával lehetőség lesz minden várólistás gyermek felvételére. Kétnapos EU csúcs kezdődik ma Brüsszelben. Az Európai Unió tagállamainak állam, illetve kormányfői egyebek mellett az EU költségvetéséről, az energiaügyről, Ukrajna támogatásáról, a védelem kérdéséről, a migrációról és az uniós bővítésről egyeztetnek. Az uniós vezetők a csúcs találkozón a gazdasági kérdésekre és az európai versenyképességet érintő kihívásokra adandó válaszokra összpontosítanak, beleértve az energiaárakat, valamint az EU 2028 2034-es időszakra szóló hosszú távú költségvetését.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérhetünk majd, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: szerve nem felrázva. Pannon Presszó.
1: 10 óra 17 perc van, sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Pannon Rádió, mondom, hogy milyen témák lesznek a mai Pannon Presszóban. Hodik Annal Bellával hallhatok egy beszélgetést a Kosztolányi Dezső Színház színészével, mert hogy rangos szakmai elismerést kapott a Színházi Kritikusok CH a legígéretesebb pályakezdő díja jutalmazta. Mit jelent egy ilyen visszajelzés egy fiatal színész számára, hogyan alakítja a pályáját és mit hozhat a díj után? A folytatás, erről kérdezzük. Ezen kívül maradunk még továbbra is majd a színházi témáknál, mert hogy új előadást mutattak be a Népszínházban. Mester és Margarita című előadásról kérdezem majd a színészeket, illetve a dramaturgot. És lesz egy, hát mondhatni kellemetlen, viszont nagyon fontos téma, hogyan szabaduljunk meg a függőségeinktől. Dr. Sági Zoltán neuropszichiáter válaszol majd erre a kérdésre. Ezen kívül kiderül a mai műsorban az is, hogy melyek a világ legbiztonságosabb országai, ugye mindig készülnek erről ilyen listák, különböző szempontok alapján, és igen, meglepő ország került az első helyre. De lesznek itt még érdekességek itt a Presszóban. 0636 21 605, ez az SMS számunk, egészen 14 óráig együtt leszünk Nagy Viktor és Packovics Melissa alkotja a mai Presszós csapatot.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Everything.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Műsorajánló.
6: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.

0: Jó helyen jársz! Pannorádió 91.
1: 10 óra 32 percen a folytatásban egy kényes, ám igen fontos téma. Hogyan szabaduljunk meg a függőségeinktől? Dr. Sági Zoltán, neuropszichiáter válaszol Loboda Árpád kérdéseire.
2: Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért olyan nehéz megszabadulnunk a függőségeinktől, és hogyan vehetjük vissza az irányítást a saját életünk felett. Legyen szó mobiltelefonról, édességről, dohányzásról, alkoholról, a leszokás sokszor komoly kihívás, de hol húzódik a határ a rossz szokás és a függőség között, és mi segíthet a változásban? Pontosan ezekről fogok most beszélgetni dr. Sági Zoltán neuropszichiáterrel. Köszöntöm a stúdióban. Talán először tegyünk különbséget a rossz szokás, egy erős vágy és egy valódi függőség között olyan dolgok iránt, ami, mint például az alkotol vagy a nikotin, ami egy bizonyos dolog, egy meghatározott dolog, ami hiányzik a rászokott embernek, és például olyan megfoghatatlan dolgok között, mint a mobiltelefon, a számítógép, videójáték, vagy akár a körömrágás, aminek úgymond az ember nem tud egy fizikailag megnevezni, hogy ez. Hol van itt a határ az emberi agyban, az emberi viselkedésben?
3: Mindenekelőtt jó, hogyha valahol csoportosítjuk a függőséget. Először is talán megfogalmazni a függőséget. A függőség egy olyan jelenség, amelyben az örömforrás, azaz az örömöt kiváltó szer, vagy valamilyen nem szer jellegű a használata, folyamatos növekedés igényel ahhoz, hogy a kívánt örömöt, kívánt hatást el tudja érni. Tehát a függőség, mi mindig beszélünk egy folyamatos emelkedésről, szerhasználat esetén, vagy pedig éppenséggel a mobil függ használat esetében, vagy éppen a játék függőség esetében. Tehát folyamatosan emelkedik a kívánt anyag, adag, és ennek természetesen a káros következményei megjelennek. Akkor, amikor valamilyen nem szer, vagy pedig függőségről, vagy játékfüggőségről, vagy mobiltelefonfüggőségről, akármilyen tevékenységről szólunk, amely örömforrást jelent, megelégedettségérzést jelent számunkra, akkor, és egy adag-ad használat folyamatosan jelen van, ilyenkor nem beszélünk függőségről. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert két fogalmat nagyon gyakran összekeverjük, és akkor ugye nem is tudunk vele mit kezdeni. A függőség a folyamatos jelenlét, szerv vagy forrás jelenlét, ami tulajdonképpen a szenvedély fogalmát is fedi, tehát valamit szenvedélyesen teszünk, megelégedettségünkre folyamatosan teszünk, de nincsen sem adag emelkedés, sem káros szövődmény, ilyenkor nem beszélünk, ugye, függőségről, vagy káros függőségről, vagy káros szenvedélyről.
2: Ez maga megfogalmazás is, hogy szenvedély, ebben nincs semmi pejoratív hang, nem, míg a függőség az igencsak negatív konnotációt von maga után az emberi lényben, de mondjuk, ha vesszük ezeket a nem fizikai dolgokat, pont a telefonfüggőségről, gyakran mondják egymásra a fiatalok, hogy te függő vagy. De hát mi is felnőttek, sőt, még az idősebb korosztály is kicsi-kicsi és pörgeti. A fiatalok folyamatosan nem tudnak mit csinálni, akkor pörgetik. Hogyan lehet ezt minimalizálni, vagy visszafogni, aközben, hogy ugye 2026-ban élünk, és szerves része az életünknek az okostelefon?
3: Én úgy gondolom, hogy hasznos azért alapként álljon ott bennünk, hogy az ember örömkereső, fájdalomkerülő lény. Tehát az örömforrást a környezetében, az életterében, amelyben létezik a mindennapjaiban, folyamatosan kapcsolatot óhajt tartani. Folyamatosan óhajt olyan visszajelzéseket, olyan jelzéseket, olyan élményeket kapni, amely számára a megnyugtatás, az örömforrás jelenti. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy tulajdonképpen az igyekvés, törekvés az irányban, hogy valami, ami nekem fontos, ahhoz folyamatosan hozzájussak, és megfelelőképpen használjam, ugye, az ott van. A megfelelőképpen benn van a lényeg, ugye, hogy az használat legyen, és ne pedig visszaélés. Tehát éljek vele, ne pedig visszaéljek vele.
2: Hol tudja az egyén ezt úgy magába meghatározni? Gondolom ez egyénenként változó, hogy mi az, ami nekem még hát nem káros, de nem,

0: nem egy olyan mérték, ami az életem egyéb aspektusaiban úgymond kárt okoz.
1: Nyilvánvalóan, hogyha megjelennek a káros következményei a folyamatos állandó használatnak, onnantól kezdve már jelzés érkezik, hogy túllépted a határt. Az átmenet egészségesnek, vagy szokványosnak nevezhető, normálisnak nevezhető, és a kórosnak nevezhető terület között nagyon, nagyon átmosódik, nincs éles határ. Bizonyos, hogyha a szenvedélyemnek átadva magam, egyéb szükségletem kielégítése, feladatom elvégzése elmarad, az jelzi az, hogy itt a használatot, az örömforrás használatának az idejét, ugye, azt át kell alakítanom, csökkentenem kell, mert lemaradok a többiről. Az okostelefonnal kapcsolatban ez egy külön téma, hosszú téma minden esetre. Lényeg ugye az itt is, hogy olyan örömforrás van elérhető ezekben az okos kütyükben, ugye, amelyek számunkra fontos. A különböző korosztályoknak különböző forrás, de fontos. Ugye? Tehát, hogyha megtapasztalom, és ezt mindannyian képesek vagyunk érezni, hogy 3 órát töltök már ezzel a forrással kapcsolatban, és közben lemaradtam millió dologról, ugye, hogy ez nem oké. Tehát ez az egyensúlytalanság állapota, való átcsúszás.
0: Ez a felismerés, ugye, akkor.
1: Felismerés, itt. Így van. Ugye, ez mindannyian képesek vagyunk, és tehető is természetesen.
0: És akkor itt vannak így mondom, a klasszikus gyengéink, így, mint az embereknek, a cigaretta, az alkohol, bizonyos embereknek a különböző narkotikumok. Ugye mindenki tudja, hogy káros a dohányzás, mindenki tudja azt, hogy az alkoholfogyasztás bizonyos mértéken felül már káros lehet, a drogokról nem is beszélve, de hogyan indul el valaki azon az úton, ami a leszokáshoz vezet?
1: Azt gondolom, hogy azért valahol jó, hogyha úgy látjuk, hogy elég összetett jelenség ez. Tehát ahhoz, hogy valakinél egy szerhasználat, először történő szerhasználat, egy olyan mély bevésődést alakítson ki, hogy utána hogy a függővé, az odatapadás, az odafüggőség ugye kialakuljon, ennek megvannak a vele született genetikai hajlama is. Tehát genetikai hátteret is azért feltételezni kell.
0: Tehát van, akiben hiszen van egy ilyen gén, ami erősebb a függőség kialakulása.
1: Nagy valószínűséggel igen, ez irányban egyébként vannak egészen új kutatás eredmények, amelyek ezt látszanak igazolni, hogy van egy olyan gén, amely egy bizonyos szer használatának kor bekapcsolódik, és ezt a bizonyos ugye, bevésődést, odatapadási viselkedés mintát, magatartás mintát kialakítja. Tehát van neki genetikai háttere is. Nyilván ez majd még világosabbá válik. A lényeg ugye az, hogy az első használatnál kialakuló, átélt élmény az, ami meghatározza a továbbiakat illetően. Nem mindenki válik dohányzóvá, kétszer rágyúj. Nem mindenki válik, hogy alkoholfüggővé, aki hébe-hóba megiszik egy-egy sört. Tehát ugye látjuk, hogy ugye elég az átmenetek ugye eléggé nüansziak. És van itt még sok olyan terület, amely feltárása vár, hogy még jobban megértsük ennek a jelenségnek a lényegét. A lényeg ugye az, hogy képes legyek egyfajta önmegfigyelésre, önkövetésre, de detektáljam, ismerjem föl magamban, hogy ez a szerhasználat, ismétlődő szerhasználat ugye jelzi azt, hogy oda tapadtam. És akkor ugye ezután már következik az, hogyha ez emelkedő tendenciát mutat, azután a kötelezettségek elmulasztása, egyéb elmulasztása, érkeznek a jelzések, amelyek összeadva jelzik azt, hogy itt megállt kell, változtatást kell eszközölni.
0: Ugye beszélgetésünk végére ki a legjobb segítség, amikor az ember eldönti, de nem érez saját magában elég erőt ahhoz, hogy végigvigye fél a úgymond az önmagában való csalódástól.
1: Itt van egy önismereti folyamat lehetőség, ami mindenki meg tud csinálni, hogyha erre igényt érez. Akkor, amikor ilyen függőségi problémák jelentkeznek, jelzik az, hogy a személyiségműködés összességében valahol nem tart azon a szinten, amelyen egyébként képes haladni. Ilyenkor érdemes felkeresni szakembert, mentálhigiénist, segítőt, pszichológust, pszichiátert, akivel ugye ezt az önismereti folyamatot végig tudjuk csinálni, és akkor többek között ugye arra is rá tudok világítani azt, hogy a döntésem miért nem sikeres, amikor nem sikeres, és hogy a következő döntésem már sikeres legyen.
0: Doktor úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és ezekről a kellemetlen, de szükséges dolgokról beszélt nekünk.
1: Köszönöm a lehetőséget.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Őszi szünet? Akkor irány Mórahalom. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben október 23-ától november 1-jéig, 6 éves korig ingyenes a fürdőbelépés. A vizes élménypálya pedig 18 éves korig ingyenes. És október 31-én? Gyermekfürdő születésnapi Halloween party. Habfürdő, játékok és szuperprogramok. További részletek az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő. Ősszel is a családok szolgálatában.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtő Művek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a Verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a Szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre.
4: Választások 2026.
5: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetőnk Mezei Zoltán színművész és rendező. Olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munka szándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk, olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket.
4: Választások 2026.
5: Belgrádban vetítették le a Pannoner TV Sörös Imre és a Pongrácok című dokumentumfilmét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Kozma Zoltán alkotása a temerini születésű Sörös Imre életét és a forradalomban vállalt szerepét mutatja be. Sörös Imre és Renner Péter a szabadságharc leverése után futárszolgálatot teljesített Bécs és Budapest között, és segített biztonságba helyezni a Pongrác családot. A két férfit a forradalomban vállalt szerepéért 1958-ban kivégezték. A Collegium Hungaricum által szervezett vetítés sok érdeklődőt vonzott, akiket a történelmi események mellett a film személyes hangvétele is megragadott.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérünk majd, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: 11 óra 19 perc van a Presszó folytatásában, egy kis kultúra, színházas téma. Mihály Bulgakov világirodalmi remek művét, a Mester és Margaritát mutatta be a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A színészeket és a dramaturgot kérdeztük a részletekről. Elsőként Hajdú Tamás, az egyik szereplő, mesélt arról, hogy milyen volt a közös munka a rendezővel.
1: A rendezőt bár elég régóta ismerjük, sokan, de úgy gondolom, hogy mindannyian először dolgoztunk vele. Szerintem egy nagyon jó találkozás volt. Első pillanattól kezdve megtaláltunk valamilyen közös hangot, legalábbis ő nagyon partnerként kezelt minket ebben az egész alkotási folyamatban, és nagyon pozitív élmény volt vele dolgozni, ugyanis elég nagy teret adott nekünk is, de ugyanakkor azt is éreztük, hogy jó kezekben vagyunk, van, aki vezet, lehetett rá támaszkodni. Én csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a vele való munkáról.
0: Tamás szerepei, karakterei a darabban egymásba csúsznak. Hogy hogyan oldotta meg ezt a kihívást színészként, erről is mesélt.
1: Ebben éppen az az érdekesség, ez több színházban is ugyanarra a színészre osztják általában ezt a két szerepet, ugyanis ez a két szerep a darabban is egy bizonyos szálon találkozik. Az igazság kimondásán, 2000 év elteltével ismét egy ember, aki őszintén beszél, aki igazat mond, és emiatt bűnhődik, emiatt tiltják be, emiatt lehetetlenítik el. Itt van az a közös találkozás, itt lehet megtalálni a kapcsot a kettő között.
0: A darab színészei, vagyis szerepei szerint, vagyis azt nyilatkozták, hogy a próba folyamat nagyon fárasztó volt, amikor forgattunk, ugye az előkészületek alatt. Az összetett darab néhány hónap alatt készült el egyébként, és arról, hogy hogyan zajlottak a próbák, G.R.D. Ermina színésznő mesélt.
2: Pontosan augusztus 26-án kezdtük el az olvasópróbákat, és relatív, mondjuk, szabadjára voltunk engedve, mivel nem indult még el az évad, úgyhogy itt voltunk kb. Egy hetet olvasni. Viszont utána fölkényszerültünk a próbaterembe, és hát relatív keveset tudtunk itt próbálni. Ezzel az a probléma, ugye, hogy a színpad, a díszlet, tehát maga a színpadtechnika oldja meg a díszlet változást, és ezért ott fönn igencsak a fantáziánkra voltunk bízva. Úgyhogy rengeteg időt töltöttünk el azzal, hogy kiszaszeroltuk, elemeztük, helyretettük. Gyakorlatilag 10-12 órákat próbáltunk egy nap, délelőtt és este egyben. Én tényleg remélem, hogy széles közönség rétegre talál. Én nagyon szeretném, mivel ez a rengeteg munka után igazán azért sikerült megszeretni ezt a darabot. És nagyon jó esik, hogyha visszakapjuk ennek a közönségből ennek a jutalmát, hogy ennyit dolgoztunk rajta.
0: Hermina saját szerepéről pedig így nyilatkozott.
2: Nekem úgymond nem volt se könnyű, se nehéz dolgom, vagyis nehéz és könnyű dolgom volt, ugyanis ugye, hát eleve, mikor megláttam, hogy a Voland szerepét én játszom, teljesen ledöbbentem, tehát azaz itt szembesültem az olvasópróbán, és igazán akkor rögtön azt gondoltam, hogy itt valami konceptuális dolog van, tehát hogy koncepcióban ez biztos, hogy többet jelent annál, hogy én játszom a Volandot, hiszen azért az egy maszkulin figura magában a regényben azért. És itt pedig ugye van ez a párhuzamos szál, ami bekerült ebbe a darabba, a Jelena Bulgakova története, aki ugye Bulgakov felesége volt, és tényleg 26 éven keresztül harcolt azért, hogy kiadassék ez a regény. Úgyhogy ezen a párhuzamon menve végül is kerestük az útját Volannak és Jelenának, és azt hiszem, hogy a végére sikerült ezt így ötvözni, vagy én legalábbis úgy érzem, hogy olvasható a regényben, hogy ebben a mi olvasatunkban hogyan kerül ide a sátán Moszkvába, miért, és mi a célja, és mit valósít meg ebből. Azért nem húznék szoros párhuzamot a regénybeli, kizárólag a regénybeli Volanddal, akit én személy szerint nagyon szeretek egyébként. És azon kaptam magam időnként, hogy neki szurkoltam, míg olvastam a regény. Régen is, meg most is. De azt gondolom, hogy föltétlenül ezt a vele való párhuzamot nem lehet egy az egyben keresni. Lévén, hogy én játszom, ugye? Is, tehát már csak azért sem. De hát maga a, a figura megfogása azért munkás volt, tehát azért kerestük, hogy minél egyszerűbb legyen, minél megfoghatóbb, minél emberszerűbb. Én 15 éves voltam, amikor ezt először olvastam, és én akkor is valahogy úgy ösztönszerűen éreztem, hogy ennek a figurának valamiért lehet szurkolni, tehát ez nem és egyértelműen gonosz is. És ugye én nagyon szeretem mindenképpen minden figurámnak megtalálni a pozitív és negatív pólusát, hiszen úgy tud egészet alkotni, fehéret, feketét egybe.
0: Bulgakov szövege nagyon sokrétű, sok a cselekményszál, sok a szereplő. Brestjánszki Boros Rozália dramaturg pedig arról mesélt nekünk, hogy hogyan sikerült ezeket a kusza szálakat összegyűrni úgy, hogy működjön is a színpadon.
3: Rendezővel közösen dolgoztunk, nyáron kezdtünk ezen dolgozni, és tudván azt, hogy mekkora a társulat, szín és csapata, tudtuk azt, hogy nyilván a regény összes szereplőit nem sorakoztathatjuk fel, de elsősorban arra fókuszáltunk, hogy inkább a gondolatiságára, az üzenetére, amivel Bulgakov foglalkozni akart, és Bulgakov életrajzi vonatkozásainak párhuzamával ennek függvényében osztottunk szerepeket, hiszen ebben az előadásban talán 60 szerep van. Bulgakov regénye a maga korában, és szerintem napjainkban is egy elég erős társadalomkritika, és egy nagyon megpecsételő korlenyomat, ami azt hiszem, hogy ma is nagyon aktuális. Ebben az előadásban Bulgakov szövegén túl nagyon sok, végül is számos levelet használtunk fel. Bulgakov levelét, jelen a leveleit, korabeli újságcikkeket, kritikákat kutakodtunk többek között az akkori cenzorok szövegeiben is, és mind ezt beépítettük az előadásba, talán ettől vált még az eredetinél is többrétűbbé az előadás.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba, és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Műsorajánló.
6: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Espresso, a Pannonrádió lifestyle magazinja. Pannonpresso.
1: 11 óra 41 perckor hoztam nektek egy érdekességet. Képzeljétek el, megvannak a világ legbiztonságosabb országai, és hát kicsit meglepő, hogy melyik ország került az élre. Egy utazás megtervezésénél ugye a biztonság továbbra is az egyik legfontosabb szempont, és hát úgy tűnik, hogy 2026-ban ez a téma még hangsúlyosabb lett. A Berkshire Hathaway Travel Protection legbiztonságosabb úti célok című tanulmánya idén is elkészült, és hát összesítette az országokat, mely országok, városokat tartják leginkább biztonságosnak, és hát a legnagyobb meglepetést Hollandia okozta, mert hogy a tavalyi 14. helyről egészen az első pozícióig tört előre. Ez különösen látványos ugrás egy olyan listán, amely évek óta ugye kiszámíthatóságot, illetve a stabilitást díjazza. A jelenség szerint az ország nem csak általános biztonságérzetben teljesített erősen, hanem a kisebbségi vagy alul reprezentált utazói csoportok szempontjából is kiemelkedő értékelést kapott. A tulipánokról, csatornákról, meg természetesen a kerékpáros kultúráról ismert országot az elemzők hát idézőjelben béke szerető helyként jellemezték, és ez az utazói visszajelzések is alátámasztották ezt a tényt. A listát korábban vezető Izland ezúttal a 4. helyre csúszott vissza, ugyanakkor Reykjavik megőrizte a pozícióját, úgy, mint a világ legbiztonságosabb városa. A második helyen idén is Ausztrália végzett, vagyis zsinórban második éve tartja ezt a pozíciót. Az ország rendszeresen szerepel a top 10-ben, bár a jelenség arra is felhívja a figyelmet, hogy a statisztikai biztonság nem jelenti azt, hogy ne lennének ilyen helyi sajátosságok, amelyeket érdemes elkerülni, ha lehet, ugye, hát Ausztráliában ott vannak a medúzák, krokodilok, mérgező rovarok, kígyók, elég hosszú a lista. A harmadik helyezett Ausztria lett, amely idén először került fel a rangsor élmezőnyébe. A lista alapján tehát a klasszikusan nyugodt, jól szervezett és magas életminőségű országok továbbra is erősen teljesítenek. A lista összeállításakor egyébként 3622 utazót kérdeztek meg, és olyan válaszadók értékelését vették figyelembe, akik az elmúlt 5 évben valóban jártak az adott országban. Emellett külső adatforrásokat is beépítettek ebbe az elemzésbe, szóval egy elég jó átdolgozott eredményt kaptak, kidolgozott eredményt. A módszertan több tényezőt is egyesített, számításba vették például a terrorfenyegettséget, az időjárási vészhelyzetek esélyét, egészségügyi felkészültséget, és illetve az alapvető szabadságjogokat, a lopások kockázatát, volt itt elég sok szempont, amit így megvizsgáltak, és akkor az eredmény szerint a 15 legbiztonságosabb ország 2026-ban Hollandia, Ausztrália, Ausztria, Izland, Kanada, Új-Zéland, az Egyesült Arab Emírségek, Svájc, Japán, Írország, Belgium, Portugália, Franciaország, Egyesült Királyság, illetve Dánia, és hát Szerbia erről a listáról is lecsúszott.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Műsorajánló.
8: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb játszási listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.

0: Score és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon. Útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva a Strossmayer utca, és kihirdette a köztársasági választási bizottság a vajdasági magyar újrakezdés listáját. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a Verbászi fűtőmű pénzügyi problémára is. Így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között.
2: Választások 2026.
1: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a vajdasági magyar újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A vajdasági magyar újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetünk Mezei Zoltán színművész és rendező, olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munkaszándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk, olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket. Meghatározta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon használatos szavazólapok színét. A magyar és a bosnyák nemzeti tanács megválasztására szolgáló szavazólapokat barack színű papírra nyomtatják. A magyar szavazólapokat világos szürke, a bosnyákokat barna kerettel látják el. A többi nemzeti közösség szavazólapja fehér lesz, eltérő színű kerettel. A bunyevácok esetében ciklámen, a horvátoknál kárminvörös, a szlovákoknál kék, a ruszinoknál sötét szürke, a románoknál világos kék keretet alkalmaznak. A szavazóurnák szabályszerűségének ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapok kék színűek lesznek, döntött szerdai ülésén a Köztársasági Választási Bizottság. A fogyatkozó bánáti falvakban, így magyar csernyén is egyre nehezebb a megélhetés. Az időseknek és a mezőgazdaságból élőknek is támogatásra van szükségük. A helyi magyarok azonban kitartanak és igyekeznek élni a lehetőségekkel. Kecskés István és Halász Zoltán összefoglalója.
3: Magyar csernye megfogyatkozott. Határmenti település, ahol egyedül a mezőgazdaság kínál megélhetési lehetőséget. Ez a kis falu a jelenlegi terméshozamok és árviszonyok mellett csak nehezen maradna meg támogatások nélkül, hangsúlyozza a 82 éves Halupka Dunai Erzsébet, aki a Prosperitáti Alapítványnál sikeresen pályázott egy búzavetőgép, egy traktor és egy permetező megvásárlására.
4: Így megbírtam venni a legmodernabb permetezőt, mondjuk rá, ami az én szükségletemre szükséges, komputerrel, nem kell kiszállni, gombot megnyom, kinyílik, hogyha el kell zárni egy részt, az szintén bentről gombbal kizárják.
3: A csernyeiek osztoznak a fogyatkozó bánáti falvakban élők sorsán. Így ott is egyre több az egyedül élő idős személy, akiknek sokat jelent a falugondnok nyújtott a segítség. Dobai Piros.
0: Segítségre vagyunk szorulva. Nincs se szomszéd, se család, semmi. Mert a fiam is, az még rosszabbul, mint mindig, 55 éves. Úgyhogy segítségem nincsen. Minden segítség csak Tamásra vár.
3: Magyar Csernyén közel 50 éves hagyománya van az asztali tenisznek. A fiatalok a helybeli Petőfi Sándor általános iskola felújított termében tartják az edzéseket. Gyenge Ervin, a Roham asztali teniszklub edzője.
5: Az edzések azon minden nap vannak, attól függően, hogy érünk rá, mert hát ezt a munka mellett csináljuk, úgyhogy nem bírunk bejönni. A három csapatunk van, két férfi csapat, meg egy női csapat. A két férfi csapat az egyik a második ligába vesz részt, a másik a Bánátiba. A női az pedig ugyanúgy szintén a második ligába.
3: A VMS az elmúlt időszakban igyekezett minden téren segíteni a kisbánáti közösségem. Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke.
6: Örülök annak, hogy mindenkinek tudunk itt is segíteni, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a szülőfalujában, szülőföldjén éljen. Ajtót nyitunk az időseknek, a falugondok szolgálatnak köszönhetően azok a csernyei magyarok, akik egyedül élnek, mozgásban korlátozottak, azok van, aki ajtót nyisson, én már közel egy évtizede, de ugyanígy a vállalkozók, a gazdálkodók, a saját otthont alapítók is számíthatnak ránk.
3: A VMS kampánylátogatása lakossági fórummal zárult. Tanúk Tamás, magyar csernyei tanácselnök.
7: Nagyon szép számban összejöttünk, és az elhangzottak is nagyon tartalmasak voltak, és az embereknek szerintem már ebből is lejött, meg szerintem abból is, hogy ilyen szép számban megjelentek, már lejött, és világos, hogy kire kell szavazni.
3: A VMS bánáti választási körútja pénteken, Udvarnokon és Tordán folytatódik. Szombaton pedig Múzsján, a pásztornap keretében találkoznak a polgárokkal.
2: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 8 perc.
8: Időjárás.
9: Napos és felhős órák váltogatják egymást a délután folyamán, pillanatnyilag Vajdaságban 15 fok van, és csapadék nem valószínű.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
10: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: 12 óra 31 perc van, a folytatásban hoztam egy érdekes adatot, képzeljétek el, a szerbiai munkavállalók 71%-a tart attól, hogy a következő egy évben elveszítheti az állását. Hát 71% azért jó sok. Egyre, mert hogy készült egy felmérés, egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára a legmagasabb fizetés mellett a szabad idő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet, illetve otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. A kutatást a mesterséges intelligencia terjedésére is kitért, bár ugye a vállalatvezetők többsége a hatékonyság növelésének eszközét látja benne, egyes ágazatokban már a foglalkoztatásra is hatással van. A mesterséges intelligencia bevezetése miatt eddig a megkérdezett vállalatok 2%-a csökkentette az alkalmazottai számát, az informatikai szektorban viszont ez az arány 13% volt.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 12 óra 46 perc van, a folytatásban hoztam nektek egy érdekes, akár reális jövőképet. Képzeljétek el, hogy este bezár egy szupermarket, a dolgozók hazamennek, a polc feltöltés pedig átveszik a robotok. Ez már nem sci-fi filmek világa, hanem képzeljétek egy dániai kísérlet, amelyben humanoid, vagyis emberi alakú robotokat tanítanak meg árufeltöltése. A teszt egy Kopenhága közelében található szupermarketben zajlik. A robotokat egy dán startup, a Hive Robots fejlesztette, a gépeket pedig Kína gyártotta. Egyelőre még az emberi irányítással dolgoznak, felveszik a terméket, majd megpróbálják a megfelelő helyre tenni őket a polcokon. A cél egyértelműen az, hogy 2027 elejére már önállóan is képesek legyenek az árufeltöltésre, elsősorban az északi műszakban, amikor az üzlet zárva tart. És hogy miért van erre szükség? Ugye felvetődik a kérdés, az adatok szerint a dolgozók munkaidejük 40 vagy akár 50%-át is polcfeltöltéssel tölthetik. Ha ennek egy részét átveszik a robotok, az alkalmazottaknak több idejük maradhat a vásárlók segítésére. A jövőben a robotok akár a lejárati időket is tudják majd ellenőrizni, észrevehetik az üres polcokat, vagy kiszúrhatják a rossz helyre tett termékeket is. Egyelőre azonban még azért nagyon lassan dolgoznak az emberekhez képest, és folyamatos felügyeletre van szükség. Ráadásul a robotok önálló munkavégzéséhez vásárlók között a dán szabályozásnak is változnia kell, ahhoz, hogy ez ugye a valóságban is megtörténjen. Úgyhogy egyelőre marad az éjszakai műszak, de könnyen lehet, hogy néhány éven belül már nem csak az áruk, hanem a robotok is olyan megszokott szereplői lehetnek a szupermarketeknek. Mondjuk az ötlet nem rossz egyébként, majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. Az Entai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum Fox szakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: 13 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a Verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszak október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre.
11: Választások 2026.
10: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetőnk Mezei Zoltán színművész és rendező. Olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munka szándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk, olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket.
11: Választások 2026.
10: Belgrádban vetítették le a Pannon RTV Sörös Imre és a Pongrácok című dokumentumfilmét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Kozma Zoltán alkotása a temerini születésű Sörös Imre életét és a forradalomban vállalt szerepét mutatja be. Sörös Imre és Renner Péter a szabadságharc leverése után futárszolgálatot teljesített Bécs és Budapest között, és segített biztonságba helyezni a Pongrác családot. A két férfit a forradalomban vállalt szerepéért 1958-ban kivégezték. A Collegium Hungaricum által szervezett vetítés sok érdeklődőt vonzott, akiket a történelmi események mellett a film személyes hangvétele is megragadott.
8: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérünk majd, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
12: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
13: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja. A Presszó utolsó órájában járunk. Hodik Anabella, a Kosztolányi Dezső Színház színésze rangos szakmai elismerést kapott. A Színházi Kritikusok céhe a legígéretesebb pályakezdő díjjal jutalmazta. Mit jelent egy ilyen visszajelzés egy fiatal színész számára, és hogyan alakítja a pályáját? Mit hozhat a díj után a folytatásáról, kérdezte a kolléganőm Balázs Andrea.
1: Mai vendégem a Magyarországi Kritikusok céhének díjazottja, Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésznője Hodik Anabella. Nemrég én ünnepelte a lakodalmát, szabad idejében az Állampolgárok zenekarra koncertezik, miközben otthon két vadászgörény és egy rózsaszín varrógép várja. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szervusz!
1: Akkor, amikor kézhez kaptad, illetve megtudtad, hogy díjazott vagy, pályakezdő díjazott vagy, a Magyarországi Kritikusok céhe díjazott, és ez a díj először került a Vajdaságba, akkor a színpadon, vagy úgy egyáltalán a fejedben, a szakmádból kifolyólag, vagy a szakmád közben éreztél-e egyfajta olyan plusz, mint amikor azt a pluszt akkor érzed, amikor a fekete magassar csizmádat húzod fel, hogy pár centivel feljebb legyél?
2: Nehéz kérdés. Kicsit olyan furcsán éreztem magam, mikor megtudtam, hogy megkaptam. Először is éppen vacsoráztam már, megrendeltük a pezsgőt, és nem is számítottam rá, hogy lesz mire inni.
1: Csak úgy pezsgőzni szoktatok?
2: Hát ez volt a búcsú este a nászutunkon, és akkor megbeszéltük, hogy azért egy pezsgőzés még belefér így az utolsó esténkre, és közben ugye kaptam a hírt, nem is hittem el először, mondom, ne szórakozzál velem, és arrébb is raktam a telefon, és aztán láttam, hogy gyerek, de, te vagy az, én meg így mondom, nem hiszem el. Szóval igen, csak zavarba jöttem. Most, hogy a színpadon, hogy ez hogyan vetül le, hogy...
1: Hát ad-e önbizalmat magyarul?
2: Hát ez a baj, hogy ad is, meg veszélyes. Vagy én kicsit az a típus vagyok, aki, hogyha megdicsérik, akkor nem az, hogy a fejembe száll, hanem teljesen így úgy érzem, hogy meg kell felelnem ennek a dicséretnek, hogy fel kell nőnöm hozzá, vagy nem tudom, hogy azt mondták, hogy tehetséges vagyok, jó, hát akkor mostantól mindenki úgy fog nézni rám, hogy aha, akkor ő díjat nyert, akkor legyen jó.
1: Mert nagyobb tétje lesz a dolgok?
2: Igen, azt érzem, hogy meg kell, hogy feleljek ennek. Mert hogyha mondjuk hibázok, akkor úgy érzem, hogy hibáztak, amikor nekem adták, vagy szóval kicsit aktiválta az impostor szindrómámat ez a tanulság igazából. Egy kicsit nehéz helyzetbe jöttem egy pillanatra ettől, hogy...
1: És ez azt jelenti akkor, hogy nem is tudsz ilyenkor maradéktalanul örülni? Pont ezért, mert a félelem is, vagy a kéte is rögtön beköltözik a lelkedbe?
2: Igen. Nagyon megörültem neki nyilván, megünnepeltem,
1: Azért nagyon erős a mezőn.
2: Persze. Mikor utána néztem a többi kollégának, akiket jelöltek, mondom, esélyem sincs. Aha. Mindig olyan szuper dolgokat csinál. De én itt talán 90%-ban örülök, és 10%-ban félek, úgy mondjuk alapvetően emiatt. De valahogy, hogyha színpadra kell lépnem, akkor most kicsit érzek magamon egy plusz nyomást, ami, hogy most hiányzott ez nekem. De közben nyilván nagyon megtisztelő, úgyhogy egy kicsit tudathasadásom van.
1: Most, amikor itt álltunk be a beszélgetéshez, és akkor körülnéztem itt a Kosztolányi Dezső Színház bejáratánál előterében a képeken, és látom, hogy már te is nem csak egy képen vagy a falon. Úgy tudom, hogy mindig ide akartál jönni a Kosztolányi Színházba, vagy itt szerettél volna kezdeni, mint pályakezdő. Miért?
2: Tetszett a csapatnak a kicsisége is, és tetszett az, hogy nagyjából azért nem túl idősek, vagy nem, szóval, hogy közel vagyunk egymáshoz korban, még a legidősebb tagokkal is közel állunk egymáshoz korban, és hát alapvetően mindig is ez a fajta színház tetszett a legjobban, már az akadémián is mindig ide vártam legjobban, hogy jöjjünk, nézzük, és valami, mikor megnéztem valamit, ami tetszett, akkor mondtam, hogy ilyetok én is, benne akarok lenni én is.
1: Azt tudod, hogy téged mi alapján kértek fel, hogy legyél tag? Gábor mesélt aztán az igazgató neked
2: erről? Hát kérdeztem most, nem tudom, hogy nem is tudom, mennyire mentünk már ebbe bele, de azt mondta, hogy tudta, amikor felszabadult egy hely, akkor tudta, hogy engem fog választani, nem gondolkozott annyira rajta. Hát bizonyára sokat számított az, hogy én már előtte korábban megkerestem Urbán Andrást, és mondtam neki, hogy én egy tálcát is szívesen behozok. Nagyon szeretnék itt játszani, hogyha egyszer van egy szabad hely, vagy kell még egy ember, én itt vagyok, a telefonomon rajta van, keressen nyugodtan, vagy én jönni fogok. És hát gondolom, ennek az ötlete ez tovább ment a következő generációra, igazgató generációra, és ez sokat számított.
1: De erre szokták mondani, hogy minden kívánságod így és ilyen gyorsan teljesüljön. Ugye, hogyha csak a legutóbbi előadásokat említjük, a szépség meggyilkolását, vagy a köpönyeget, ami egész társulatos előadás, de hogy szinte akármelyik előadását a Kosztolányi Dezső Színháznak, azt kell róla tudni, hogy ez fizikailag egy meghatározott mozgásvilágú színház, erős fizikai igénybevételt követel, nagyon erős mozgás színházbeli jelképrendszereket használ. Kezdő színésznek, amilyen te vagy, hiszen itt kezdted a főiskola után, nem volt ijesztő, vagy mennyire volt könnyű ebbe besimulni, ebbe a fajta színházi formavilágba, vagy formanyelvbe, amit a színház képvisel, a Kosztolányi Színház képvisel?
2: Engem mindig nagyon érdekelt mondjuk a mozgásszínház is, de tudtam, hogy nem rúgnék labdába egy ilyen jellegű társulatnál, vagy így egy ilyen... ilyen előadásokban, amik csak a mozgáson alapulnak. Nem vagyok elég magabiztos, nincs elég tudásom hozzá, viszont nagyon szerettem volna mindig kipróbálni magam ezekbe, hogy na jó, azért mégiscsak jó, vannak a korlátaim, de mik azok pontosan. És ezért mindig nagyon örülök neki, mikor mondják, hogy lesz az előadásnak koreográfusa, mondom, valamit megint csinálunk, valami újat, valami izgalmasat. És például a szépség meggyilkolásakor nekem egy annyira felemelő és egy csodálatos élmény volt Mezei Bencével dolgozni, ő volt a koreográfusunk. Én, mikor táncról van szó, könnyen kétségbe esek, és ő nem hagyta. Nagyon, nagyon, nagyon bátorító volt, és nagyon ott volt velem, fogta a kezem, ne izguljak, ne pánikoljak, mert azért hajlamos voltam rá.
1: De azért más mozgást, sort, vagy mozgás sorozatot memorizálni, és más szövegtestet memorizálni, nem?
2: Igen, igen. A szöveg az mindig nagyon egyszerűen ment nekem. Koreográfiával még mindig úgy voltam, hogy utolsónak fogom megtanulni, de utolsónak fogom elfelejteni. Aha. Is.
1: Tehát ha beül, akkor
2: ha
1: beül,
2: akkor kész, aha, akkor meg beton. Viszont a szövegeket, azokat mindig elég könnyen megtanultam. A dalokat meg pláne, valahogy, hogyha valaminek van egy dallama, akkor instant megtanulom. Például a köpönyeg végén is volt egy jó hosszú szöveg, és itt tanulgattam, mondom, de olyan nehéz megjegyezni, hogy mi után jön, mert ez csak szavak, vagy csak ilyen rövidke mondatok, nem is teljes mondatok, és akkor mondták, hogy dalt csinálnak belőle. Mondom, kész, akkor rendben van.
1: Megvan a mankó.
2: És akkor rögtön kész lett. Aha. Akkor rögtön megtanultam, mikor kapott egy jó kis dallamot hozzá, akkor már könnyű volt.
1: Oké, dallam, van a pólódon egy olyan...
2: reklám.
1: Cím, hogy Álompolgárok, ami az együttesetek a neve, a címe, hogy kell ezt helyesen mondani együttes esetében, és hogy itt például énekelsz ebben a formációban, az mennyire másfajta színpadi kiállást kíván tőled? Ugye te hozzá vagy szokva egy színházi szigorhoz, egy fegyelemhez, egy olyan színházi keret szerkezethez, ami nem tudom, hogy átültethető-e zenekari formába, illetve mennyire ültethető át, tapasztalt vagy-e azáltal, hogy színpadon vagy, vagy teljesen más világ.
2: Szerintem a mi zenekarunknak van egy nagy előnye azzal, hogy majdnem mindenki színész. Ha másban nem is, de abban, hogy viselkedünk a színpadon, abban nagyon nagy előnyünk van a hozzánk hasonló korú zenekarok közt, akik így nagyjából velünk egy időben alakultak itt Vajdaságban. Ezt mindig meg tudjuk figyelni, hogyha valakikkel közösen lépünk fel, vagy elmegyünk egy tehetségkutatóra, vagy ilyenek, hogy mi nem a hangszereinkbe bámulunk, nem vagyunk zavarban, hanem átvisszük azt, amit megtanultunk, hogy a közlés az kifelé kell, hogy menjen, és hogy van egy jó kis pofátlanság, amit lehet innen tanulni, főleg szerintem ebből a színházból, hogy a kifelé beszélés és a nézőnek a esetleg provokálása az könnyen átültethető mondjuk erre a rockstar életre.
1: Mert ott meg lehet bolondulni ugyanúgy, mint itt a színpadon?
2: Hát azt mondanám, hogy ott még talán még jobban.
1: Mert hogy itt keretezve van, ott meg nincs. Vagy igen. Ott is van egy keret?
2: Van valamennyi.
1: Ki határozza meg?
2: Szerintem ezeket mondjuk a helyzet is hozza. De az, hogy hogyan fejlődtünk mi, főleg a Dinával, a Dedovit Tomit Dinával, az énekestársammal, a színpadon, mint zenekar, mint énekesek, az szépen lekövethető, hogy hogyan bátorodtunk, hogy kiket láttunk, kiktől inspirálódtunk. Én nagyon sok olyan tartalmat fogyasztok az interneten, ami ilyen marketinggel kapcsolatos, mondjuk például ilyen popkulturális személyeknek a marketingjébe, hogy mi az, amit jól csináltak, és azért tartanak itt, vagy mi az, amit hibásan csinálnak, és nem tudnak befutni. És ezekből próbálok sokat tanulni, és ezeket alkalmazni minél jobban. Ilyen apróságok, hogyha van mondjuk egy szín, amiben rendszeresen látnak minket, akkor azért azzal összekötnek valamilyen szinten. Vagy van egy, nem tudom, egy sziluett, amit rendszeresen viselünk valamilyen. Szóval, hogy nem...
1: Ez már a pszichológia hatásköre szinte.
2: Igen, hogy nem véletlen megjegyeztük, hogy mondjuk, nem tudom, Britney Spears, egy crop top és egy budgyos nadrág, hogy nem lehet tőle elválasztani, vagy nem tudom, Sabrina Carpenter, babakék kis... ilyen kis szexi alsónemű gyakorlatilag, vagy nem is tudom, és ez a hatalmas haja, szóval ezeket nem lehet el...
1: Ezek a vizuális
2: védjegyek. Igen, és ezeket erre biztattam magunkat, hogy ezeket keressük, és hogy annyi helyről tanulhatunk. Nemrég voltunk például egy tehetségkutatón, ahol egy tőlünk sokkal fiatalabb srácokból álló zenekar volt, mint középiskolás, és zseniálisak voltak, és nyilván megnyerték, mert zseniálisak voltak, és néztem őket, és megbolondultak a színpadon, és néztem a Dinára, mondom, mi ezt miért nem csináljuk? És azóta csináljuk. Aha. Szóval, hogy előtte még azért úgy zavarba voltunk, hogy jaj, kíváncsi ránk valaki? Hát akkor kicsit énekeljünk, nézzünk az emberekre. Aztán teljesen eldobtuk az agyunkat, és éppen hogy a fejünkön nem állunk már.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
2: Őszi szünet? Akkor irány Mórahalom. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben október 23-ától november 1-jéig 6 éves korig ingyenes a fürdőbelépés. A vizes élménypálya pedig 18 éves korig ingyenes. És október 31-én? Gyermekfürdő születésnapi Halloween party. Habfürdő, játékok és szuperprogramok. További részletek az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Ősszel is a családok szolgálatában.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax. Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
5: Programajánló. 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszic szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panombra szól Facebookon is.
1: Welcome to Panon Radio.
0: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba, remélem, hogy kellemesen telik a napotok, jön a délután, pihenjetek egy jót, megköszönöm a figyelmeteket, Nagy Viktor és Fackovit Melissa búcsúzik. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, háziorvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtő Művek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre, és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatás kifizetése Vajdaságban, ezt a Magyar Szó megkeresésére közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A program keretében a külhoni magyar nyelven tanuló diákok és egyetemi hallgatók évi egyszeri bruttó 100 000 forintos támogatásban részesülhetnek. A tájékoztatás szerint az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat támogatásban részesült. Ennek eredményeként Kárpát-medence szerte több mint 223 ezer magyar gyermek és fiatal kaphat támogatást. Vajdaságban több mint 19 ezer pályázatot bíráltak el pozitívan. A támogatást több ütemben folyósítják, a kifizetések várhatóan december végéig fejeződnek be.
5: Választások 2026.
6: Meghatározta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon használatos szavazólapok színét. A magyar és a bosnyák nemzeti tanács megválasztására szolgáló szavazólapokat barack színű papírra nyomtatják. A magyar szavazólapokat világos szürke, a bosnyákokat barna kerettel látják el. A többi nemzeti közösség szavazólapja fehér lesz, eltérő színű kerettel. A bunyevácok esetében ciklámen, a horvátoknál kárminvörös, a szlovákoknál kék, a ruszinoknál sötétszürke, a románoknál világos kék keretet alkalmaznak. A szavazóurnák szabályszerűségének ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapok kék színűek lesznek, döntött szerdai ülésén a Köztársasági Választási Bizottság.
5: Választások 2026.
6: Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamočić ügyvivő mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban.
4: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
9: Editor's Choice.
8: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gurmandor Barbecue.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
0: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtő Művek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre, és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatás kifizetése Vajdaságban, ezt a Magyar Szó megkeresésére közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A program keretében a külhoni magyar nyelven tanuló diákok és egyetemi hallgatók évi egyszeri bruttó 100 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. A tájékoztatás szerint az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat támogatásban részesült. Ennek eredményeként Kárpát-medence szerte több mint 223 ezer magyar gyermek és fiatal kaphat támogatást. Vajdaságban több mint 19 ezer pályázatot bíráltak el pozitívan. A támogatást több ütemben folyósítják, a kifizetések várhatóan december végéig fejeződnek be.
8: Választások 2026.
7: Meghatározta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon használatos szavazólapok színét. A magyar és a bosnyák nemzeti tanács megválasztására szolgáló szavazólapokat barack színű papírra nyomtatják. A magyar szavazólapokat világos szürke, a bosnyákokat barna kerettel látják el. A többi nemzeti közösség szavazólapja fehér lesz, eltérő színű kerettel. A bunyevácok esetében ciklámen, a horvátoknál kárminvörös, a szlovákoknál kék, a ruszinoknál sötét szürke, a románoknál világos kék keretet alkalmaznak. A szavazóurnák szabályszerűségének ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapok kék színűek lesznek, döntött szerdai ülésén a Köztársasági Választási Bizottság.
8: Választások 2026.
7: Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamočić ügyvivő mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nota!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
6: Útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le lesz zárva a Strossmayer utca. Magyar Kanizsa polgármestere a község önkéntes és hivatásos tűzoltóit fogadta, akik részt vettek a deliblati tüzek oltásában, valamint legalább 33 diák és egy tanár életét vesztette Pakisztánban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, ezért október 16-án pénteken 7 és 17 óra között több útszakaszt is teljesen lezárnak a forgalom elől. A Strossmayer utca a korábban tervezettől eltérően továbbra is zárva marad, noha eredetileg úgy volt, hogy csak október 14-én és 15-én nem lehet majd közlekedni rajta. A lezárás a Maxim Gorki utcától a Matko-Vukovics utcai körforgalomig tart. Emellett a Szabadka és Békova között úton a Vám terminától a Békovai körforgalomig, valamint az első felkelés utcában egy 700 méteres szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik, a munkálatok befejezését követően visszaáll a megszokott forgalmi rend.
7: Választások 2026.
6: A Szerb Oktatási Minisztérium szabadkai szakmai pedagógiai felügyeleti és külső értékelési csoportja január óta működik. 6 önkormányzat összesen 73 intézményét segíti. Munkájuk nyomán magyar osztályok indítása és magyar pedagógusok alkalmazása is minisztériumi jóváhagyást kapott. Halász Zoltán riportja.
8: Szerbia kormánya 2025. november 13-án hagyta jóvá a szabadkai székhelyű szakmai pedagógiai felügyelőség létrehozását. Az Oktatási Minisztérium külön szervezeti egysége január 1-én kezdte meg működését. Feladata, hogy közvetlen szakmai támogatást és felügyeletet biztosítson a térség oktatási intézményeinek. Halasi Ágnes, a szabadkai székhelyű szakmai pedagógiai felügyelőség vezetője.
9: Ugye mi hagyjuk jóvá a kisebb létszámú osztályoknak és a csoportoknak a megnyitását. Hogyha valamelyik pedagógus át szeretne menni egyik iskolából a másikba, akkor ugye azt kérvényezni kell, mi hagyjuk ugye azt is jóvá. Részt veszünk a tanároknak az államvizsgáján, bizottsági tagok. Azt gondolom, mégis amit kiemelnék leginkább, hogy az, hogy tényleg itt vagyunk, és bármilyen kérdésük van, nem csak pedagógusoknak, hanem szülőknek, vagy még diákoknak is, akkor mi tudjuk őket fogadni, és próbálunk ugye tényleg szakmailag segíteni nekik, hogy hogyan tudnánk megoldani az ő kis problémáikat.
8: A térség oktatási intézményei korábban a zombori, illetve a nagybecskereki iskolaigazgatósághoz tartoztak. Az új szervezeti egység létrehozásával a szakmai ügyintézés közelebb került az érintett iskolákhoz. Jerasz Anikó, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
10: Nagyon nagy segítséget nyújt mind szakmai, mind pedig támogatás szempontjából az oktatási intézményeinknek. Szabadka város mellett még 5 község tartozik ehhez a szakfolyamügyi csoporthoz: Topolya, Kishegyes, Zenta, Ada, Magyarkanizsa, és 69 állami intézmény, valamint 4 magánintézmény támogatása, szakmai felügyelete napi szinten jelen van az intézményben.
8: A szabadkai központ a helyi sajátosságok és a többnyelvű oktatás igényeinek figyelembevételét is elősegítheti. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
11: Van ennek szakpolitikai, szakmai, és van politikai vonzata és hozadéka. A szakmai hozadéka az, hogy jó az iskolaigazgatóknak, jó a tanároknak, jó a pedagógusoknak, jó a diákoknak és jó a szülőknek is, hogy szabadkai székhellyel működik ez az egyébként szerbiai köztársasági szintű állami szerv. A kisebbségi oktatás tekintetében különösen fontos, hogy szabadkai székhellyel működik, és nem csak magyar szempontból, hanem horvát és bonyavált szempontból is ez nagyobb megértést jelent.
8: Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke hozzátette, hogy politikailag is fontos vonzata van az intézménynek, hiszen az említett 5 község oktatási intézményei is immár Szabadkához tartoznak.
6: Ne foglalkozzanak a Szerb Haladó Párt holnapra meghirdetett nagy gyűlésével, kérik az újvidékiektől a blokádban résztvevő egyetemisták. Ne reagáljunk, ne gyülekezzünk, ne tulajdonítsunk neki jelentőséget. Néha éppen az a legerősebb üzenet, amelyet nem küldünk el, üzenték közösségi oldalaikon a hallgatók. Hangsúlyozták, hogy minden energiát arra kell összpontosítani, ami egyedül számít, hogy október 25-én minél többen karikázzák be a hármast. Az Alekszandár Vucic Egyesült Szerbia a lista szabadságtéri nagygyűlésének előkészületei már szerdán megkezdődtek, emiatt eltávolították a padokat és a virágokkal díszített kandelábereket. A teret teljesen elkerítették, lelátókat állítottak fel, a környező utcákban pedig mobil illemhelyeket helyeztek el. A felszerelést rendőrök és egy magánbiztonsági szolgálat munkatársai őrzik. Az SHP az elmúlt időszakban több alkalommal is meghirdetett újvidéki nagygyűléseket, ezeket azonban nem tartották meg.
7: Választások 2026.
6: A Városháza dísztermében fogadta Fejszámer Róbert magyar kanizsa polgármestere a község önkéntes és hivatásos tűzoltóit, akik részt vettek a deliblati tüzek oltásában. A találkozó során a polgármester köszönő oklevelekkel és plakettekkel ismerte el a tűzoltók elmúlt időszakban végzett áldozatos munkáját. Busz Viola tudósít.
12: A találkozón a tűzoltók beszámoltak a deliblati homokpusztán végzett munkájukról és a tűzoltás során szerzett tapasztalataikról. Berényi Gábor, a Horgosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, 2 alkalommal is részt vett a deliblati tüzek oltásában.
13: Én Horgoson homokvidékről úgymond onnan mentem, de az nem az a homok. Ez tényleg szinte térdig érő posz a homokot, hogy ezek a nagy gépek kitúrták azt a tamponzónát, stb. Ott megterhelő volt sétán is, gépek oda szinte nem is lehetett minden bemenni, voltak speciális terepjárók, a hadseregnek speciális autójai, ami bementek a tűzbe. Én személy szerint nem voltam bent, mert én vizet szállítottam a legközelebbi ottani tűzoltó egyesület vízcsapjáról arra bázisra, ahova kaptam aznapra a munkavégzésemnek a helyszínét.
12: A beavatkozásban Magyar Kanizsa, Orom, Oromhegyes, Martonos és Horgos önkéntes tűzoltói is részt vettek. Magyar Kanizsa községből összesen 24 tűzoltó ment a helyszínre, 6 járművel. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke, a találkozón köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a tűzoltásban, és helytáltak a nehéz körülmények között.
14: Az ember a saját szabad idejét adja oda a közös ügy érdekében, a saját családjától, a saját szeretteitől. Veszi el az időt annak érdekében, hogy tudjon segíteni ebben az esetben teljesen idegen embereken, hiszen 270 kilométerre volt tőlünk a tűz. Nem a községen belül, amikor mindenkit szinte ismerünk, de nem hozzátartozóknak, nem ismeréseknek segítettek a fiúk, hanem teljesen idegen embereknek, és én úgy gondolom, hogy ez még egy plusz dicséretet illeti a fiúkat, hiszen teljesen idegen elmenni segíteni, az egy igazán nagy szívkell ehhez, és nagyon nagy tenni akarás, és mert szoktuk mondani, nagyon nagy fanatizmus is kell hozzá.
12: Fejsztámmel Robert polgármester a Városházán fogadta a község tűzoltóit, és megköszönte munkájukat. Elmondta, hogy az önkormányzat évente közel 3 millió dinárral támogatja a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetséget.
15: Az önkormányzat minden évben egy majd 3 millió dináros költségvetési összeggel támogatja magát a szövetséget, tehát nem külön-külön az önkéntes tűzoltó egyesületeket, hanem magát a szövetséget. Ők utána egymás között osszák fel ezt a támogatási összeget, ez mellett pedig természetesen például ilyen esetekben, akkor, hogyha szükség van rá, biztosítjuk az üzemanyaghoz a forrást, hogyha szükség van rá, és például eszközbeszerzésről van szó, akkor biztosítunk hozzá előleget, vagy éppen önrészt, hiszen az elmúlt években vásárolt tűzoltó autóknak a többségét az önkormányzat részfinanszírozásával sikerült beszerezni.
12: A találkozó végén a polgármester oklevelekkel és plakettekkel köszönte meg a tűzoltók áldozatos munkáját.
6: Legalább 33 diák és egy tanár életét vesztette, 19-en pedig megsérültek, amikor beomlott egy magániskola teteje Pakisztánban. Az iskola tulajdonosát letartóztatták, a mentőcsapatok további túlélők után kutatnak a romok között. Az elhunyt gyermekek 6 és 12 év közöttiek voltak. A 19 sérült közül 5-en válságos állapotban vannak. A mentőszolgálatok attól tartanak, hogy további gyermekek is rekedhettek a romok alatt, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. A rendőrség az oktatási alapítvány keretében működő magániskola tulajdonosát. Az első feltételezések szerint az épület gyenge szerkezete vezetett a tragédiához. A rendőrfőnök elmondása alapján az instabil szerkezetre történő ráépítés túlterhelte a tetőt, amely emiatt beomlott. Az elnök átfogó vizsgálatot sürgetett a szerencsétlenség okainak feltárására, és az iskola épületekre vonatkozó biztonsági előírások felülvizsgálatát kérte. A tartományi kormányzó részletes jelentést kért a történtekről, és utasította az illetékes szolgálatokat, hogy biztosítsák a lehető legjobb orvosi ellátást a sérült gyermekeknek. Emellett elrendelte a tartomány valamennyi iskolai épülete szerkezeti biztonságának ellenőrzését. A pontos idő 16 óra 10 perc.
0: Időjárás.
16: Szobotkán és környékén jelenleg 16 fokot mérhetünk. Holnap is változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, de csapadék nem valószínű. A csúcsértékek pénteken 16 fok körül alakulnak.
17: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
18: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
19: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
20: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
21: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ez volt a The Script, az ír banda legújabb dala, Scars the Line. Hello mindenkinek, elindult a mai csillaghullás. Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ahogyan azt néhányod már meg is tették, a 90-es évektől napjainkig jöhetnek a kérések, mégpedig egészen pontosan 19 órával bezárólag. Na kérem szépen, hamarosan már az első mai kezdő blokk, illetve ugye az első kívánság dolog teljesülnek. Előtte viszont jön Alex Warren és a legújabb dala Emerald Eyes, aztán pedig itt lesz egy dal, amelyet a 2000-es évek óta dúdolunk, Edward Maya, Vika Gigulina és a Stereo Love, ennek pedig készült egy új változata, nem túlságosan változtatta meg, egy kicsit a ritmuson variált, nem más, mint Cyril, az Ausztrál Star producer lemezlovas, úgyhogy jön a Stereo Love ebben a változatban, előtte az Emerald Eyes, utána pedig már a ti kedvenceitek. Én kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a csütörtök délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, a veletek a folytatásban, és értetek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: My name is Alex Warren, and this is my song.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

ez volt a Stereo Love, mégpedig Cyril újragondolásában egy picit nyúl csak bele. A dalnak a lényege megmaradt. 16 óra 23 perckor pedig jönnek, illetve teljesülnek az első mai kérések. Szia Len, Minellitől szeretném a No Tears című dalát. Köszi szépen, Evelyn. Könnyek nélkül, na vagy No Tears, érkezik majd Minelli dala hamarosan. Hello, hello, a jó leszek újra jöhetne. Köszi előre, Tomi voltam. Jöhet bizony Nagy Bogi és Bresh a mai magyar kedvencek közül. Ugyancsak itt lesz kedves csillakulása a Blue csapat Flyby című dalát hallgatnám meg. Ezt már Anna-Mari kérte, úgyhogy jön a Blue fiú banda korai dala. Itt lesz mindjárt a Flyby. Sziasztok, Rózsa Magdi Szembeszél című számát szeretném. Bella kérésére ezt a dalt is pörgetem. Valamint szép napot én a Dance Monkey című dalt kérném a csillakullásban. Köszönöm, jó zenehallgatást mindenkinek. Ezt pedig Hajnalkok érte. Annak idején rengeteget pörgött. Már régen hallgattuk, úgyhogy a táncoló majom is jön majd. Tonz and I és a Dance Monkey. Előtt a Nagy Bogi és Dash. Itt lesz Minelli. Itt lesz Rózsa Magdi dala. Kezdésnek pedig Blue és a Flyby.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillagullás.
4: Hallgassátok ti is.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a fiatal magyar előadó Filó következik, aki ezzel a most hallható dallal robbant be a köztudatba, Biolex-el közösen a Sehol se volt ez. És megjelent a legújabb nagy lemeze is. Erről mindjárt jön majd egy vadonatúj dal, de előtte néhány gondolat arról, hogyan is kezdődött a zene szeretete, illetve a zene készítése Filónál.

Lehettem ilyen 12, és akkor volt egy ilyen kézi mikrofonom otthon, meg egy hangkártyám, ami csak RCA csatlakozó volt rajta, úgyhogy XLR-t át kellett alakítani RCA-ba, ez egy külön történet volt az életemben, hogy ezt megoldjam. És én ütőhangszereken tanultam, volt otthon egy ilyen gyakorló marimbám, meg egy pianino, és igazából, meg egy dobfelszerelés ugyanabban a szobában, és igazából így egy mikrofon állványra a szoba közepére feltettem egy mikrofont, és akkor az Audacity nevű programba így meg tudtam csinálni, hogy sávokat egymás alá rakok, és mindig arra fordítottam a mikrofont, amin éppen játszottam, és így, aztán kb. Így, nem tudom, szerintem ilyen 13 láttam, kb. Akkorül ugyanúgy elkezdtem szövegeket írni, és egy idő után ez bár jóval később, de összeállt az életembe, hogy zenét és szöveget írok együtt.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
5: Csillaghullás.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS.

A K-pop lánybanda, a Ketszáj, és legújabb daluk az Animals szólt itt a Csillagolás második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Sziasztok, szeretném kérni Kowalski meg a Vegától a Sodorjon, bármerre az ége, és küldöm a férjemnek. Köszi szépen, Nóri kérte és küldi párjának, jön mindjárt Kowalski meg a Vega, illetve Szebelényi Dániella. Közös dala a Sodorjon. Szia, Amy Winehouse-tól szeretném a Back to Black dalát. Köszönöm, ha mehet. Ezt már Zsófi kérte, ezzel megyünk mindjárt. Hello Alan Hugel, Jamaican zenét pörgesd le nekem is mindenkinek, aki munkán hallgatja ezt a jó műsort. Kösz szépen, Arnold! Hallgasd, amikor csak tudod, neked, illetve mindenkinek, aki menón hallgatja a Csillagolást, jó munkát kívánok! Hali, a partira kentöm jöhetne, nekem is azoknak, akik szeretik. Kornél, jöhet bizony LMFAO, és az a jó kis shuffle, vagy everyday I'm shuffling, ugye? Shake that, minden benne van, szóval partira kentöm, ez jön majd a blokk végén. Még egy üzenet, üdv mindenkinek, Laci vagyok, és a Groove House-tól kérném a Szavakon túl című dalt. Egy 2005-ös Groove House sláger, ez lesz tehát a Szavakon túl, utána jön a partira kentöm, előtte a Jamaican, itt lesz a Sodorjon, kezdésnek pedig a Back to Black.

0: Reklám.
1: Őszi szünet? Akkor irány Mórahalom. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben október 23-ától november 1-jéig 6 éves korig ingyenes a fürdőbelépés. A vizes élménypálya pedig 18 éves korig ingyenes. És október 31-én? Gyermekfürdő születésnapi Halloween party. Habfürdő, játékok és szuper programok. További részletek az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Ősszel is a családok szolgálatában.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem az
1: életem dédel. Itt a Csillagullás folytatásában Mező Misit hallhatjuk, a Magna Cum Laude frontemberét, illetve Varga Bencét a Záporozsecből. Közösségével megalkották a Köszi című dalt.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei. Ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány

0: Nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes...
1: Könnyen ment. És ez könnyen. Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros híján felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
4: Ízes rímekben, ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
5: Hey, what's up? It's Jay-Z.
6: This is Big Snoop Dio Double G.
7: It's your boy Wiz Khalifa, man.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
10: Chilla Kulash.

0: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban újabb kívánság dolog teljesülnek, illetve a következő óra végéig jöhetnek még a kérések. Mindemellett a következő óra második felében ott lesz majd a Retro Chart, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, tehát október derekán uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot bizonyos években a múltban. Szia, lenyú a műsor, szeretném kérni a Say My Name számot J Balvin és Bibi Rexától Manuella kérte. Örülök, hogy tetszik. Mellettük van még David Guetta, jön mindjárt a Say My Name, illetve Hello Floor-tól a Képkockák című számát szeretném. Köszi, ha szólhat. Ez pedig Violetta kérése. Jön Floor és Diaz még a Well Hello előtti korszakból, a Képkockák című dallal, aztán pedig David Guetta, J Balvinnal és Bibi Rexával.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Reklám.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Miley újdonsága, Bass Persuade, itt a Csillagulás mai harmadik órájában. Na folytatásban pedig újabb kívánságdalok, majd pedig az óra második felében itt lesz a Retro Chart eheti kiadása. Szia, Biolex és Bogi, nem hiszek című dalát szeretném. Niki kérte, jön tehát a Biolex és a Slap legújabb dala Nagy Bogival. Honey Topic Breaking Me muzsikáját pörges le Alen. Kösz, remek ma is a műsor. Üdv, Zsombi. Köszönöm szépen, Zsombi. Lepörgetem bizony jön a német producer, lemezlovas Topic, és mellette ott van A7S, ja, majd a Breaking Me tehát. Hello Alen, az Éjjel soha nem érhet véget című dalt szeretném kérni, és ma hajrá, Fradi. Köszönöm, Endre. Bizony az Európa Ligában. Ja, játszik ma a Ferencváros majd. Úgyhogy hajrá, illetve jön majd Soho Partytól ez a bizonyos dal, amit mindenki ismer, az Éjjel soha nem érhet véget. Szia, Móni vagyok, a Despacitót kérném, ha lehet, köszönöm. Nincs akadálya, Móni. Luis Fonsi, Daddy Yankee, és egy dal, amely annak idején a Csapból is folyt, de mindjárt elsőként a Despacito latinosan, valamint szia, a kívánság műsorban Rihanna S&M dalát szeretném. Köszi, Ivet János Halmáról. Egy igazán jó kis pörgős Rihanna dala 2000-es évekből, S&M, hallgatjuk majd a blokk végén. Előtte Soho Party, itt lesz Topic A7S-szel, itt lesz Biolex és a Slap Nagy Bogival, kezdésnek viszont Luis Fonsi, Daddy Yankee-vel.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannonra.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Csillaghullás, a könnyű zene egér.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: Műsorajánló.
3: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gurmandor Barbecue.
7: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
8: Itt a Csillaghullásban pedig jön a Retro Chart. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek október 15-én a UK Chart első helyén álltak. Például 1991-ben, 1996-ban, 2000-ben, 2003-ban, 2008-ban, vagy például 2013-ban.
9: Csillagullás a Pannon Rádióban.
10: The Retro Chart.
9: Csillagullás a Pannon Rádióban.
11: 1991. Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 2000 U2, Beautiful Day.
2: The heart is a blue.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Programajánló.
8: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

James Hype és a Don't Wake Me Up egy Melodic Techno Rádió Mixben, és a folytatásban itt a csillagulás mai utolsó órájában még kettő kívánsággal, ami teljesül. Halli pörögjön a Mi Csikó, nekem is, mindenkinek, akinek bejön. Kösz Alen, Alex. DJ Goya, Jason Derulo és a mai kedvencek közül, mindjárt jön a Mi Csikó című dal, illetve Szia, jó a hangulat, mint mindig. Gigi D'Agostinótól kérnék valami jót. Oscar írta, örülök, hogy így gondolod. Jó zenéket kértetek, és jó zenék szólnak általában a csillagulásban, ezért is mondom a legnagyobb kedvencek. Gigi D'Agostinónak jön egy olyan dala, amelyet még annak idején Another Way címmel jelentetett meg, aztán készült belőle egy kis átirat a Boosted Kids-el együtte. Kiadták Shadows of the Night címmel, tehát egy vokális hozzájárult, úgyhogy ez jön majd Gigi D'Agostinótól, előtt azonban a Mi Csikó.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Tél Csillaghullást hallgatjátok, a folytatáson pedig a Mix maradt még hátra, a 2020-as évek legeleje, vagy mondhatom úgy is a 2010-es évek legvége és a 20-as évek eleje, és ebből az egy-két évből a nagyszerű zenék, mindez egybelegbe gyúrva, ez várjátok 20 óráig, amikor is indul a Non-Stop Hip-Hop Lackó Árpival, és tart 22 óráig. Csillaghullás pedig holnap is, hétvégére hangolódásképpen számítok a figyelmetekre a 16 óra híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, na holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadik osztályos diák fedezheti fel Vajdaság történelmi és kulturális értékeit a Magyar Nemzeti Tanács idei kirándulásain. Az ingyenes program keretében a tanulók egyik csoportja Újvidék, a másik pedig Nyugat-Bácska nevezetességeivel ismerkedik meg. A kirándulásokat október 13-a és 30-a között szervezik meg. A magyar kanizsai diákok ma reggel Újvidék felé vették az irányt. A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor alaptámogatása valósul meg. Történelmi mélypontokat ér el a Duna vízállása és a tartós csapadékhiány miatt egyelőre nem várható jelentős javulás. A szakemberek szerint különösen kedvezőtlen helyzetet teremthet, ha a lehűlés az esőzések előtt érkezik meg. Újvidéknél az elmúlt 120 év legalacsonyabb vízszintjét mérték, Bezdánnál pedig a vízállás megközelíti a -2 métert. Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Az egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik. Belgrádban vetítették le a Pannon RTV Sörös Imre és a Pongrácok című dokumentumfilmjét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Kozma Zoltán alkotása a temerini születésű Sörös Imre életét és a forradalomban vállalt szerepét mutatja be. Sörös Imre és Renner Péter a szabadságharc leverése után futárszolgálatot teljesített Bécs és Budapest között, és segített biztonságba helyezni a Pongrác családot. A két férfit a forradalomban vállalt szerepéért 1958-ban kivégezték. A Collegium Hungaricum által szervezett vetítés sok érdeklődőt vonzott.
0: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Tisztelt hallgatók, jó estét kívánok! Készítettem nektek egy hullámvasút féle listát mára, ami extrán jó mulatság és háttérzene 2 óra hosszás folyamata. A mai adásban szinte minden előadót és dalcímet megemlítek, valamint útközben, természetesen kihagyhatatlanul, egy érdekességet tanulságként a hip-hopról, a tört ütemeket nem sok töréssel szakítom meg, és ezt kifejezve kapjunk is a lovak közé. Előszeretettel harangozom be az Artifacts együttesét, őket követően Public Enemy zakatol a hangszórókban, tehát következzen a What's Up Now Motherfucker, majd pedig a Bring That Beat Back zeneszám.

Souls of Mischief hangzott az imént, tőlük az Acupuncture alkotás. A következő két cucc Terror Squad lesz, utána Big L szólaljon. Jön a Bring It On és a Lifestyles of the Poor and Dangerous.

Lords of the Underground-ot hallottunk az imént, és a No Pain zenét, a lista további tartalma J Dillát követően Schoolboy Q, és a blokk végére érkezik Gangsta.

0: scales.
1: Hip-hopot hallgatni különös dolog, mivel aki nem is érti az angol nyelvet, érzékelheti a zeneiségét és a szöveg lebonyolításának. Erre abszolút törekszik minden remek művész a szubzsáneren belül. A következőkben Chaotix ezt jól bemutatja, utánuk a Slum Village egyaránt megteszi.

Tudni kell, én sem tudok mindig mindent kihallani a szövegekből, pedig szinte anyanyelven beszélem az angolt. Nem is mindig figyelek a szövegi értelem vagy a tartalomra, bőven elég, ha a zenei készség elvarázsol és visz magával. Big Punishertől hallottuk a Glamour Life dalt, ami egy jó példa erre. Most Onyx jön a sorban, utána Salt and Pepper triója és a Nothing Like Home Mobb Deep 2002-es alkotásában.

0: Van egy bizonyos kifejezés a hip-hopban, amit magyarra durván fordítva eredeti ajaknak nevezhetnénk. A Native Tongues előadók összessége a 80-as évek vége és a 90-es évek elejéről, vagyis a műfaj aranykorából származik. A jövőben említek nektek ide sorolható alkotókat, akiknek fő lényege a pozitív beállítottságú és jó akaratú szövegvilág, úgynevezett afrocentrikus képviselete. Elsődleges zenei jellemzője pedig az elektronikus minták és a jazz alapú zenei töltet. A Native Tongues kifejezés eredete egy szövegből érkezik, amely a Took Away Our Native Tongues, vagyis magyarul elvették a benszülött nyelvünket fogalomból fakad. Annyit még tudni kell, hogy a műsor tartalma leginkább eme korszak körül történik, és kortárs művészek mai napig fenntartják ezt a remek vonalat az alternatív műfajban.
1: And bass up the track a little bit, cause I wanna hear that boops, boops, you know what I'm saying?
2: Yeah, you know the business, common sense.

Folytatva vonalat és tartva váltakozó erősséget Large Professortól lesz hallható a About That Time track, valamint utána a Life is Real Mos Def-től. It's about that time. Yeah. Uh-huh. You know. Yeah. Word up.

The Roots zenélt az imént, zenéjük címe Mellow My Man, a Roots élőzenés ritkasága műfajban, amit többször is emlegettem a régmúlt adásokban, követve őket Cappadonna lesz, majd pedig KRS-One-tól a Conscious Rapper zeneszám.

0: Metal Face 2. Your concurrence in the above is assumed.
1: Az előbbi dal MF Doom zenéje, Go With The Flow a zeneszám címe. Megemlítem az utolsó részből Pete Rock cuccosát, tőle az I Get Physical, utána még persze egy-két trekic a zárásnak mára nézve. Jövő héten szeretnék néhány zenét és szöveget levezetni és lefordítani nektek, vagyis egy kis verselemzés lesz várható. Lackó Árpád alias Prá köszöni a figyelmeteket, minden jóságosat kívánva. Vigyázzatok addig is egymás és elsősorban magatokra. Csáááá!

Összeszedtem magam a padlóról már párszor. Ömlött rám az árpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Pannon Rádió. A te hangod.